0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznya.hu.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Wonderland. Far beyond reality, but...

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: one goes out to the one I love.
1: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
2: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptalizia.hu-val még a nyár is forró.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: will people say?
1: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Wizard, who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon Slayer.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra jelentkezik a Mixakták az önök kedvenc rádiójában a legnagyobb slágerekkel, úgy, ahogy még biztosan sehol sem hallották őket. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig... Mai adásunkban egy olyan évbe látogatunk vissza, amelynek slágereit már bemutattuk önöknek itt a Mixaktákban. Akkor azonban nem jutott idő minden siker mix beöntésére. Úgyhogy repüljünk most vissza egy kicsit a 90-es évek közepére, amikor a Rednex mindenkit megtáncoltatott. Ice MC egy esős napról rappel. A német Modo nevű formáció egy mondókával szórakoztatott bennünket. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gek, 7, 8, Gute Nacht. A Real to Real nevű csapat pedig már akkor is szeretett mozogni. A Mix Akták mai adásában jön újra 1994. Mai első egyvelegünkben jönnek az Eurodance klasszikus sztárjai, akik a stílust nevéből adódóan inkább csak a kontinensen voltak népszerűek, ott viszont rogyásig megtöltötték a tánctermeket. Hallhatjuk azonban az Ice MC, a Capella, a Max, a Fan Factory, a Master Boy egyes lágerét is. Legtöbbjükről már meséltem önöknek itt a Mixaktákban, úgyhogy ezúttal nem is szaporítanám a szót. Következzék mai első mixünk 1994-ből. É.

A Mixakták mai adásában tehát újra 1994-be utazunk vissza. Annak megcáfolására, hogy csak európai sztárok szerzeményeire bulizhattunk, igazán jön egy igen sikeres példa mai második összeállításunkban. Az I Like To Move It című sláger előadói az Egyesült Államokból származnak, akik ezzel a szerzeményükkel nem csak a tengeren túlon, de majdnem az összes európai országban igen előkelő helyezést értek el a slágerlistákon. Sőt, a Real to Real ezen szerzeményét még ma is sokszor hallhatjuk reklámokban, vagy éppen filmzenékben. Második mixünkben jön még az év nagy slágere, a Saturday Night, egy Wickfield nevű dán hölgytől, és meghallgatjuk még a Corona és Tag Team slágereit is itt a Mixaktákban 1994-ből.

0: Mixes. Megállás nélkül. Mixokták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. ...1994-ben repülünk vissza a mai adásunkban, és olyan előadók slágereit elevenítjük fel, mint például az 1992-ben alapított Svéde Rednex. A csapat egy country sláger dolgozott fel először, és imidzsüket is eszerint alakították ki. Mint már említettem, sohasem tudhatjuk, mikből lesz igazi nagy sláger. Nos, egy country nóta, egy gyors diszkoritmus és néhány enyhén fogalmazva sem normálisan kinéző és viselkedő csapattag elegyéből igazi nagy durranás lett 1994-ben. Ez volt a Katonák Joe című felvétel, amelyet a banda számos európai országban többszörös platina lemezzel tüntette ki önmagát, illetve tüntették a rajongók azzal a Katonák Joe szerzőit, illetve előadóit, hogy megvásárolták a lemezt. Ez a dal és még négy kortársa szól mai harmadik egyvelegünkben, itt a Mixaktákban.

ha egy country dalból lehet nemzetközi slágert csinálni, mint ahogyan azt az előző mixünkben is hallhattuk, már nem is csodálkozunk, ha egy olasz csapat egy német gyermekmondókát megzenésítve kerül a slágerlisták élére. Az Einzwei Polizei mellett azért bonyolult a szövegvilágú dalokat is meghallgatunk mai utolsó mixünkben. DJ Bobo, a Culture Beat, a Too Unlimited egy-egy felvétele mellett jön a máig töretlen népszerűségnek örvendő angol banda 1994-ből.

0: Mai időutazásunk újra 1994-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra eljött az idő, hogy felnyissunk egy mixaktát, mégpedig egy igen különlegeset. A mixmester most is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig ezúttal is. Mint már az előbb említettem, ma egy különleges adással készültünk Önöknek. Ma nem csak egy év legnagyobb slágereit gyűjtöttük össze, hanem egy egész évtizedét. Ebben a tízesztendőben olyan slágerek táncoltatták a diszkóba járókat, mint például a Macarena. Vagy a Samba de Janeiro. Jöttek a fiúcsapatok a New Kids on the Block-tól kezdve, egészen a Backstreet Boys-ig. Nem is beszélve a csajokról. Bulizhattunk egy afrikai fogorvos zenéjére. És határtalanul ugrálhattunk a keményebb ritmusokra. A mixakták mai adásában összefoglaljuk Önöknek a 90-es éveket. The 1990s. Eddigi adásaimban már részletesen meséltem Önöknek az egyes évek legfontosabb eseményeiről, úgyhogy most összefoglalóképpen csak úgy címszavakban idézzük fel, milyenek is voltak ezek a 90-es évek. A történelem könyvek nyilván a nagy birodalmak széthullásáról és az új szövetségek létrejöttétről fognak majd írni. Míg az évtized elején szinte pillanatok alatt darabjára hullott a Szovjetunió, addig Jugoszlávia államai majdnem az egész évtizeden át harcoltak függetlenségükért. Az 50-es évektől körvonalazódó egységes Európa az Európai Unió létrejöttével és a közös valutával az euró bevezetésével immár valóra vált. Persze Amerika is hallatott magáról, míg az évtized elején inkább az öbölháborúval volt elfoglalva, néhány évvel később inkább azzal, hogy mi is történt pontosan Monica Lewinsky és Bill Clinton között az ovális irodában. Születésről és halálról is hírt fognak adni a későbbi krónikák a 90-es éveket felidézve. A lesifotósok által üldözött Diana hercegnő tragikus autóbalesetet szenvedett, egy évvel korábban pedig megszületett az első klónozott állat Dolly, a bárány. A legtöbb változás az előző évtizedekhez képest azonban kétségkívül a kommunikáció terén ért el az emberiség ebben a 10 évben. Olyan új fogalmakat kellett megtanulnunk, mint az SMS, az internet, az e-mail, a DVD vagy a Windows. És mindeközben folyamatosan dőltek a slágerek a rádiókból, amelyek közül most 6 klasszikussal emlékezünk a 90-es évekre itt a Mixaktákban.

it on, it's gonna make some up. Mint hallhatják, ma egy rendhagyó adással próbáljuk bemutatni önöknek a 90-es éveket. A Mix Akták nem titkolt szándéka az emlékek jóleső felidézése mellett egy kicsit képet adjon arról, mi is történt az elmúlt évtizedekben a könnyű zenében. Nos hát a 90-es évekről beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül a producerek által megálmodott és menedzselt fiú és lány csapatok mellett, és ugyanúgy említést kell tennünk az évtized közepén tomboló Eurodance lázról. Természetesen mindenkit nem tudunk megemlíteni, hiszen erre ott voltak előző adásaink, de talán jó képet adtat a korszakról, ha egy kis házi statisztikát készítünk a Mix Akták adásaiból. Lássuk, ki kerültek be legtöbbször a 90-es éveket feldolgozott 12 adásunkba. A legtöbb slágerrel képzeletbeli dobogónk legfelső szintjén egy svájci lemezlovas helyezkedik el. DJ Bobo olyan termékeny volt, hogy 8 dala is bekerült adásunkba. Őt követi Holt versenyben 5-5 dallal Michael Jackson, Dr. Alban és a Two Unlimited. A nagy sikerek mellett azonban több hatalmas sztárt is elveszítettünk a 90-es években. Egy szörnyű betegség egyik legismertebb áldozataként eltávozott Freddie Mercury. Autóbaleset áldozata lett Falco, az egyik legismertebb amerikai rapper Tupacot lelőtték. Kurt Cobain, a Nirvana frontembere pedig öngyilkos lett. Vidámabb vizekre vezve, ha egy kicsit a filmek és a média felé fordulunk, már is jó kedvünk lehet, ha visszaemlékezünk a tévésorozatokra, mint a Jó barátok, a Vészhelyzet vagy az X-akták. A tévében nézhettük a talkshow-kat és a valóságshow-kat, a mozikban pedig a Matrixot, a Csillagok háborújának előzményeit és a Titanicot. A Walkmaneket felváltó Dixmaneken pedig biztosan ott voltak a következő slágerek a 90-es évekből.

0: és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixokták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Mai rendhagyó mixaktánkat egy rendhagyóan hosszú és az eddigiektől kicsi eltérő mixel folytatjuk. Mint már meséltem önöknek, az új évezredben eredeti ötletek hiány, amit csak lehetett, újra elővettek az elmúlt évtizedek terméséből, és kicsi átdolgozták azokat. Ez ad most nekünk lehetőséget arra, hogy egy kicsit összeházasítsuk a 90-es évek klasszikusait az új évezred modern hangzásával. Kapaszkodjanak, mert jönnek a már ismert slágerek új köntösben, újra töltve, egy 20 perces megamixben, itt a Mixaktákban.

0: Mai időutazásunk a 90-es évekbe repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixakták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mixakták. Nincs megállás.

0: önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Shanghai!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És ez egy újabb szerdai nap, egy újabb különleges téma, köszöntelek a mai adásunkban. A múlt alkalommal a kommunikációról beszélgettünk, belenéztünk konkrét helyzetekbe, történetekbe, hogyan is érdemes kommunikálnunk, mire figyeljünk, és miként tudunk elkerülni kellemetlen helyzeteket. Most pedig egy lépést hátralépünk, és megnézzük azt a környezetet, ahol mindez játszódik. Akár egy csapatban, mert hiába tudsz jól kommunikálni, ha nincs kivel kommunikálni, és most ott tartunk, hogy a mai esti témánk a kell egy csapat. Egy vállalkozás elején ugye benne vagyunk a romantikus részben, amikor majd megcsinálunk mindent, és mi vagyunk mindennek a szemefénye. Aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy nem nő tovább a vállalkozásunk, vagy rosszabb esetben te magad tartod vissza a saját vállalkozásod, a cégedet, mert egyszerűen már a kapacitásod túlmutat rajtad. És itt jön be a mai kulcskérdésünk, hogy mikor jön el az a pont, amikor már nem a hős leszel, aki mindent megold, hanem a vezető. Köszöntöm itt Ildit is velünk közösen, és kérdezzük akkor itt hirtelen meg, hogy mikor jön el az a pont, amikor már nem a hősök leszünk, hanem mi magunk a megoldás és a vezető.
3: Én is köszöntök mindenkit, és hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, hogy kinek mikor jön el ez a pont, mert az, hogy kinek mekkora, milyen a tűrőképessége, meg az állóképessége, szerintem emberenként változik. Tehát van, aki nagyon sokáig tud futni maratoni távot, ugye ez egy ilyen munkamódszer, hogy minden nap egy kicsit teszel hozzá, de hosszan és kitartóan nyomod. És vannak olyanok, akik meg inkább ilyen sprinter típusú emberek, hogy gyorsabban futnak rövidebb távokat, nyilván más a kifáradása, meg más a tempója különböző munkastílusú embereknek. Úgyhogy egy maratoni futó az nagyon soká mondja azt, hogy na jó, akkor most kiállok és kérek egy kis vizet, meg segítséget. A sprinterek nyilván hamarabb elfáradnak, vagy hamarabb gondolják azt, hogy talán nem egyedül kéne végig tolni az egészet. Úgyhogy akkor beszéljünk most egy ilyen köztes állapotról, hogy általában mikor gondolja azt egy ember, aki mondjuk egy egyéni vállalkozó, vagy valami cégben dolgozik egy kis csapatban, hogy na most már ide ő kevés lesz. Az egyik az az, amikor nyilván azt érzi, hogy van egy ilyen fizikai fáradtsága, egyre többet dolgozik, egyre több határidővel van elcsúszva, tehát egyszerűen a dolgok nem férnek be, nem hogy a 8 órába, hanem
2: 12
3: hanem 12-be sem, meg nem alszik, meg hétvégén is bejár. Tehát van egy ilyen időnyomás, hogy akkor jó, én ezt most már egyedül, ezt a mennyiséget nem tudom elviselni, vagy elvállalni. A másik, amit még így megfigyeltem, de amúgy magamon is, amikor olyan feladatok is bekerülnek a munkába, amihez nem én vagyok a legjobb ember, de a dolgok bonyolultsága, hogy halad előre a vállalkozásunk, ugye egy csomó dolog egyre bonyolultabbá válik, kell hozzá valami adminisztráció, el kell kezdeni pénzügyekkel foglalkozni közben, hirdetni kell a vállalkozást, ezek mind olyan képességek, amik nem biztos, hogy mondjuk egy jó szakembernek így kézre állnak, és hogy mindegyiket úgy tudja csinálni, mint egy ilyen hatkarú, vagy nem tudom hány karú síva.
2: Ugye ez mindegyik egy külön szakma, és akkor nyilván igen. Dukál hozzá, hogy külön ember is legyen.
3: Hát igen, ezt nagyon sokszor megszoktam kérni az ügyfelém, hogy most akkor bildítek komolyan azt gondolt, hogy most vegyek fel 6 embert, és mondtam, hogy nem, ezek nem emberek, hanem ezek feladatok, amiket vinni kell valakinek a cégben, és hogyha te nem vagy egyformán jó a szakmunkádban, amit csinálsz, és a többi ilyen nevezük egyszerűség kedvéért menedzsment dolgokban, ugye a pénzeket, a kommunikációt, stb., akkor ezekhez kezded el először, ugye tudatosan, persze inkább nem tudatosan válogatni az embereket. A harmadik, meg így a gyarló emberi természet, hogy olyan feladatokra kezdünk el embereket felvenni, amely feladatokat szívből utálunk. Tehát tipikusan
2: megóvjuk magunkat akkor ettől a fájdalmas dologtól, hogy ha már úgyis annyi feladatunk van, nem bírunk magunkkal, jó lenne most már, ha valaki megcsinálna, mert ezzel úgy sincs kedvem, és csak úgy ott marad a papír az asztalon.
3: Igen, és egyébként engem most, hogy így hallgatlak, ugye alapvetően elgondolkodnék azon, hogy erre a dologra, hogy reagál egy férfi, meg hogy reagál egy nő. Mert most nem akarok tényleg ilyen nagyon sablonos lenni, de a férfiak nem nagyon szeretnek adminisztrálni, és ehhez valahogy így egy idő után felmerül nekik a fejükben egy ilyen titkárnő, adminisztrátor, valaki, aki intézi az ügyeket, csak úgy, mint a párjuk otthon.
2: De nem a Wall Street farmas a kategóriára gondolok.
3: Nem éppen. A nők azok meg jól tudnak ugye többféle feladatot egyszerre csinálni, tehát ilyen azonos szintű feladatokat egyidejűleg csinálni, viszont ők meg lehet, hogy hamarabb szerveznek ki olyan munkákat, amikhez azt gondolják, hogy ez nem annyira nőies. Tehát mondjuk értékesítés, pénzügyek, valami olyan marketing, valami olyan, amire így azt gondoljuk, hogy na, hát ezt inkább férfiak csinálják jobban. Tehát hogy szerintem még az is egy szempont, hogy egyáltalán egy női vállalkozóról beszélünk, hogy egy férfiről.
2: Tehát azt érzed, úgy gondolod, hogy nő és férfi között van inkább különbség, mint abban, hogy milyen személyiségtípus lenne valaki?
3: Nem, ezt inkább úgy gondolom, hogy ez ha egy ilyen sokdimenziós kockát elképzelünk, akkor ez az egyik rétege. A másik rétege az, hogy milyen a munkastílusom, hogy így mennyire tudom sokáig bírni egyedül, ugye úgy vezetted fel, hogy ugye meddig bírjuk egyedül. Meg az a rétege még, hogy egyszerűen mennyire bonyolultak a feladatok, mennyire vagyok ténylegesen hozzá elég. És például mondjuk, hogyha 2-3-4 ügyfelet kell egyszerre kezelni, miközben meg megszoktam a fusi típusú szakaszban, hogy egy munka, egy ügyfél, egy feladatelvégzés, és utána ezt mondjuk párhuzamosan kell csinálni, és elkezdődik hirtelen a tömegével a megrendelés, vagy csak akár 2-3 egyszerre fut, akkor már érezheti azt egy ember, hogy ehhez ő most már kevés. És akkor itt jön az a választás szerintem, hogy először milyen feladatokat adunk le. Azt, amit nem szeretünk, vagy azt, amihez nem értünk, vagy jó esetben mondjuk mind a kettőt.
2: Ez egy nagyon különleges terület azért, mert attól függ, hogy hol tart ugye a vállalkozás, és hogy szeretnénk tényleg kiszervezni ezt a feladatot, eldönteni meg, egyáltalán eljutni odáig, hogy én most már képes vagyok elengedni a dolgot, és szerintem inkább erősebben személyiség függő, meg a haladás függő, hogy mennyire vagy már annak a ló túloldalán átesve, hogy már annyi feladatod van, muszáj fölvenned valakit, mert nincs az a majd elhalasztom, vagy megcsinálom, mert már kényelmetlen az a helyzet minden tekintetben.
3: Hát igen, ez nagyon sok minden függ attól, hogy az embernek milyen a neveltetése, meg milyen családban nőtt fel, meg onnan mit hozott, hogy akkor bírni kell, meg tovább kell csinálni, tehát egy ilyen kitartásra, teher elhordozásra, vagy mire képezték ki a gyereket, vagy hát az ember gyerekkorában, vagy pedig egy olyan családban nőtt fel, ahol mindenki automatikusan azonnal így összeállt, együttműködtek, mindig is együtt csináltak, együtt takarítottak, együtt főztek, tehát most teljesen mindegy, milyen tevékenységet, tehát az, hogy valaki milyen háttérrel érkezik, hogy neki az együttműködés az inkább kín vagy teher, vagy pedig egy ilyen természetes működés, az is nagyban meghatározza azt, hogy valaki egyáltalán a második ember, a harmadik ember felvételét a segítségkérésnek élje meg, vagy egy természetes fejlődésnek. Meg ugye még akkor szokott kelleni még ember, amikor van egy csomó ötleted, na ez például rám nagyon igaz, hogy állandóan ötletelek, mindig tele van a fejem újabb meg újabb ötletekkel, de nem tudom végigvinni, mert ugye magam vagyok az akadálya a fejlődésnek, mert nincs több energiám, meg időm. Tehát tényleg nekem is csak 24 órából áll a nap, amiből azért jó lenne párat aludni, meg párat családdal lenni, meg párat hobbira tölteni. De nem tudok egyszerűen sokszor új ötleteket megvalósítani, mert úgy érzem, hogy én ehhez kevés vagyok, és akkor jön be a 2-3-4. Ember.
2: Most hallottam mai napon egy ilyen, nem is tudom, reklám volt, vagy egy ilyen intrója valamilyen podcastnak, amiben arról beszéltek, hogy amikor egy párt választasz, és hogy egy vállalkozó párt választasz magadnak, akkor a valóságban nem is gondolod, hogy ez sokkal komolyabb és nehezebb feladat, mint hogyha egy hétköznapi, idézőjelben hétköznapi embert választasz magad mellé, mert ugye abban rengeteg rizikó van, kockázat van, hogy az a vállalkozás hogyan megy, ott megvan az a személyben is folyamatosan akár egy frusztráció, vagy a haladásnak a hevében még túl dolgozik, vannak különböző helyzetek, ami nem tud mit kezdeni, meg kell oldania, és hogy ezt is kell kezelni akár egy pár kapcsolatban is, és nyilván nem akarom ezt a témát nagyon, de milyen behozni, de mondjuk érintheti ezt a mikor kell egy ember területet, hogyha már annyira sok minden van, hogy akár így befolyásolja a párkapcsolatunkat is, meg a családi életünket.
3: Szerintem ez egy nagyon jó példa egyébként, mert ugye nagyon sokan választják azt, amikor mondjuk kisgyereket nevelnek, de mind a két embernek egyformán fontos a munkája, akkor felmerül az a kérdés, ugye, hogy ezt hogyan osszák meg, hogyan oldják meg, és akkor vannak, akik bevonnak egy segítőt. és akkor babysittert, vagy házvezetőnőt, vagy valakit, míg mások pedig egyáltalán nem működnek együtt egy harmadik segítővel, vagy anyagi okokból, vagy pedig azért, mert úgy érzik, hogy ezt majd ők ketten megoldják, és igazából itt két kimerült ember lesz a vége, mert azért a kezdővállalkozás az egy kicsit úgy tekintsünk rá, mint egy saját gyerek, aki bébikorban kezdi, még egy csomó mindene nincs meg, nem nőtt meg még, nincs még kifejlődve egy csomó minden, és ez is egy ilyen, hogy mondjam, habitus, hogy el tudunk-e fogadni segítséget. Egyetem felmerül-e a fejünkben az, hogy kéne nekünk ha hetente egyszer egy takarítónő, mert akkor azt a kétnapos hétvégét, akkor azt tényleg magunkra tudjuk szánni, vagy akkor éjjel-nappal dolgozunk, és meg gyereket nevelünk. Most körülbelül szerintem ez is egy ilyen nehéz döntés, hogy azt mondom, hogy jó, akkor például itt az én példám, én nagyon sokáig egyedül dolgoztam, ugye egy tréner tanácsadónak minek is lenne szüksége bármi másra, és amikor így kiderült, hogy van ilyen, hogy felnőtt képzés, annak vannak adminisztrációi, de van benne egy csomó lehetőség, akkor így rájöttem, hogy akkor ezt én már így egyedül nem fogom tudni csinálni, mert nem sokszorozhatom meg magam, és akkor persze evidens, hogy akkor kell ember, aki ezt csinálja, aki precízebb, mint én, aki jobban tud táblázatokat és rendszereket átlátni, mint én, aki alapvetően ebben nekem sokkal több energiát kell beletennem, mint mondjuk a társamnak, akinek ez tökre kézre áll. Tehát ez is egy kérdés, hogy megtalálom-e a másik emberben, aki engem kiegészít, és nagyon sok ember szerintem nem gondol az elején arra, hogy jó lenne, hogyha nem tök egyformák lennénk, hanem alapértékben legyünk egyformák, de azért legyenek ilyen kiegészítő képességeink, mert most minek két precíz ember a csapatban, vagy minek két ötletelő ember a csapatban.
2: És akkor sokra előfordul az, hogy az első ember nem is biztos, hogy egy külsős, hanem lehet, hogy egy családtag lesz, hát ugye ez, pont ez, emiatt igen. Ilyen szempontból.
3: Igen, ez gyakori, hogy úgy kerül be egy ember a vállalkozásba, hogy nem azt mondom, hogy nekem szükségem lenne egy olyan ember, aki az értékesítésben és a marketingben segít, hanem ismerem Józsit, és akkor Józsinak kitalálunk valami jó testhez álló feladatot, mert ő benne megbízom. És Józsi bejön, és lehet, hogy a dolgok egy részét, feladatok egy részét szívesen vállalja, más részre azt mondja, hogy bocs, ne haragudj, de ehhez nekem se kedvem, se időm, se tudásom, és akkor ott marad egy olyan munkakör, amit valójában csak Józsi tud betölteni, és mindenki egy kicsit ilyen félmegoldással próbálkozik. Igen. Aztán lehet, hogy pont összetalálkoznak, de én inkább azt szoktam látni, hogy emberhez szabják a munkakört, és nem a munkakörhöz keresünk ember, de talán ez normális is.
2: Tehát akkor igazából a mai napon, most egy négy blokkra osztanánk föl az adást, akkor az első lenne az, hogy hogyan találjuk meg az első embert, a második részben az, hogy hogyan tisztázzuk majd ezeket a szerepeket, meg hogyan építsünk föl egy teljesítményt, akár mérhető teljesítményt is, és utána, hogy hogyan alakítsuk ki azt a kultúrát, amiben az emberek nem csak dolgozni szeretnének, hanem maradni is, és hogy ez a négy téma köré fogjuk akkor fölépíteni a mai beszélgetésünket, és akkor egy zene után pedig meg is nézzük majd az első témánkat, ami az első ember megtalálása.

0: Rules Russians.
1: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
2: És hát akkor itt is vagyunk újra, és az első blokkot fogjuk megnézni az első ember megtalálásáról, mert az első ember, aki új lendületet is adhat, de akár még több feladatot is hozhat, hogyha nem tervezzük meg jól. És a kettőbe, hogyha belegondolunk, hogy egy új lendület, azaz nagyobb kapacitásunk lesz foglalkozni azzal, amivel tényleg tudunk termelni és termelékenyek lenni a vállalkozásunk számára, meg ugye a partnereink számára értéket teremteni, mert vannak olyan feladatok, amik akár ismétlődő feladatok, és nem biztos, hogy már igénylik a mi közvetlen szerepünket. És ezt ugye tudjuk a mostani modern világban, hogyha már itt van az AI, akár automatizálni is, tehát nem biztos, hogy azonnal bele kell ugranunk és fel kell vennünk egy 10 fős csapatot, de hogyha van olyan feladat, amit szívesen leosztanánk, vagy nem tudjuk még automatizálni, akkor kereshetünk rá valakit. És ahhoz meg kéne tudnunk, hogy kit is vegyünk fel először. Ildi, szerinted kit kéne először fölvenni?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, inkább abból a szempontból nézném meg ezt, és akkor talán most már a hangminőségem is kijöttem a tihanyi visszhangból, hogy nagyon sok ember a szakértelemre koncentrál, pedig ugye egy munkafázist, vagy egy területet meg lehet tanítani, tehát a készségeket, az ismereteket, a tudást, az sokkal könnyebben át lehet valakinek adni, mint mondjuk egy felnőtt embernek a hozzáállását mondjuk megváltoztatni. Tehát nagyon sokszor arra koncentrálunk, hogy fú, kell egy értékesítő, mert én azt nem szeretem, valaki más csinálja helyettem, majd én csak a szakmai munkával foglalkozom, és akkor egy jó értékesítő, ugye ezt mondom, és akkor nézzük azt, hogy ki a jó értékesítő, hát nyilván aki rámenős, aki bemegy az ablakon, ha kidobták az ajtón, vagy fordítva, és elájulunk attól, hogy mennyi referenciája van, tényleg nekünk is lukat beszél a hasunkba, tehát jól csinálta, meg még talán ismerjük is valahonnan, valaki ajánlotta, és talán azt mondjuk, hogy oké, tessék, akkor itt van a portfólió, lehet vele futni, de nem győződtünk meg arról, hogy az illetőnek a személyisége az amúgy passzol-e a miénkhez, meg passzol-e ahhoz a vállalkozáshoz, amit csinálunk. Tehát tegyük fel, hogy én mondjuk az értékesítést egy ilyen probléma megoldásnak tartom, ezért mondjuk én nehezen tudnék együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki az értékesítést egy ügynöki munkának tartja. Tehát nyilván én egy segítő foglalkozásnak tartom ezt, hogy akkor megyek és problémát oldok meg, ő meg ugye valamit el akar adni. Én nem akarom eladni magam, hanem én problémákat szeretek megoldani, és ezzel haladok. Tehát én volt két alkalom, amikor igyekeztem, vagy megpróbáltam értékesítésbe bevonni második embert, és ez volt a legnagyobb konfliktus közöttünk, hogy én nem ugyanúgy értelmeztem.
2: Tehát ő volument akart behozni meg, hogy értékesíteni, és nem biztos, hogy értette azt a termék vagy szolgáltatást, amit jelen esetben te szerettél volna az ügyfeleknek úgy átadni, hogy őben ne elinduljon az a fantázia, hogy azért éri meg együtt dolgoznunk, mert ez ilyen értéket teremt, és nem azért, mert akkor még ez egy tranzakció lesz.
3: Hát meg van egy rossz hírem is ehhez, hogy vannak olyan szakmák, vagy olyan kezdeti fázis a vállalkozásnak, amikor csak a tulajdonosa tudja igazán jól képviselni.
2: Hiszen mert ő tudja csinyát, binyát.
3: Meg őt is fogják megvenni első körben. Tehát amíg a vállalkozásunk egy-két személyes, addig valójában kinek a szakértelmét meg a személyiségét vennénk meg, nyilván annak, aki ezt viszi. És akkor most képzeljük azt a lehetetlen helyzetet, hogy mondjuk magam helyett elküldenék egy ilyen jó rámenős, buldog típusú fickót, aki...
2: Nem is szakmabeli.
3: Aki mondjuk előtte, nem tudom, biztosítósnál dolgozott, vagy valamilyen tényleg ilyen volumenre termelt, ahogy te mondod. És akkor így azt mondják, hogy jó, rendben van, nézzük meg akkor, hogy milyen ez a tréning, és akkor oda megyek én egy teljesen más hozzáállással. Szóval igazából az a kérdés, hogy ki illeszkedik hozzánk.
2: Még azt is tapasztaltam az elmúlt, hát 5-6 évben ez sokszor előfordult, hogy vannak tipikusan amúgy egy kicsit ezek a marketing ügynökségek még hasonlóak, de akár lehet így a más területen is, hogy ugye ott van egy arca. Most már nagyon divatos lett a kisebb vállalkozásikat a KKV szektorban, hogy maga a cégvezető csinálja tovább az értékesítést, reklámoz, ő az arca a terméknek, szolgáltatásnak, videókban megjelenik, és amikor valaki megvásárolja ezt a szolgáltatást, akkor ő vele fogja azonosítani. Viszont ő neki már arra nincs kapacitás, hogy a kivitelezést is megcsinálja, megkötik a szerződést, és akkor jön egy úgynevezett ilyen zöldfülű junior alkalmazott kolléga, aki éppenséggel elkezd ezen dolgozni a projekten, mert már megnyerték az üzletet, most nyilván kihagytam néhány lépcsőt, mert most még ott tartunk, hogy az első embert keressük, és ő elkezd dolgozni, és jogosan merül fel a partnerben a kérdés, hogy jó, de én nem vele kötöttem üzletet, hanem én azt szeretném, aki ott a videóban meggyőzött engem, hiszen ő a szakember, ő mondta nekem el jól. De érdekes a másik oldala, amikor bemész mondjuk egy nagy multihoz vásárolni, ugye, direkt nem mondok nevet, ott miért van az, hogy ott sose keresed az eladók között azt, aki a plakáton van, ugye? Kicsit olyan fura. Én nem akarom megvenni ezt az almát, tehát nem ő fogja lehúzni a kasszánál. Ez nem merül fel.
3: Igen, de szerintem az, hogy a termék vagy szolgáltatás azért az nagyon nagy különbség. Tehát mondjuk tényleg nekem valóban X, hogy kiárusítja mondjuk azt a darab tollat, amiből rendelek ezret, de mondjuk az, hogy kire bízom rá mondjuk az üzleti titkaimat, vagy a pénzügyeimet, vagy a cégemnek a képviseletét bármilyen szinten, azért az én magasabb kockázatú dolog. Tehát, hogyha valaki egy olyan feladatot akar kiszervezni, ami alapján őt megítélik, akkor azért ott nagyon, nagyon nehéz egy olyan ember találni, aki illeszkedik hozzád. Nálam volt olyan nagyon sokszor, még főleg ilyen kezdő trénerkoromban, hogy azt mondta konkrétan X-cég HR-ese, hogy Ildikó, de akkor ugye te fogsz jönni, és nem küldtök ide úgy, mint a nagy trénercégek, ugye nem küldtök ide valami lótifuti embert, akit...
2: Ez a szakember eladja a szolgáltatást, és utána nem szakember meg megcsinálja.
3: Mi veled akarunk dolgozni, mi neked köteleződtünk el, és egyébként ebben ez is a csavar, és hát a nehézség, mert hogyha te képviseled a cégedet, akkor utána nagyon nehéz lesz az egyébként baromi jó minőségben dolgozó kollégáidat helyzetbe játszani. Tehát amikor a második embere megvan, a társad, akivel együtt csináljátok, akkor ez borzasztó nehéz.
2: Rajta is egy nyomást gyakorolok már.
3: Így van, meg az ügyfélnek így, tudod, melyik az a szakasz, amikor azt mondom, hogy oké, én ezt most így, mi így fogjuk csinálni, de a kezdettől fogva együtt kell lennünk ebben a helyzetben, különben hogy fogom őt bejátszani középre. Ugye a másik ilyen szitu, amikor meg azt mondom, hogy vannak feladatok, amik tőlem nagyon sok időt elvesznek, és ezen úgymond nem termelnek értékesítésben hozzáadott értéket, tehát lekötöm az időmet azzal, hogy levelezek, iktatok, számlákat összegyűjtök, stb.
2: Beszélek a könyvelővel, igen. A ügyvéddel, bárki mással, aki nem termelő ügyfélként keres
3: igen.
2: minket.
3: Igen, aha. Igen, tehát hogy miután mindig a tulajdonos ügyvezető szakember a legdrágább ember a cégben, ezért azt is kell figyelni, hogy az ő munkaideje az arra menjen rá, ami a céget előre viszi. És akkor értelemszerűen keresek olyan embert, aki ezeket a lepattanó feladatokat megcsinálja, csak ugye itt szokott jönni az a buktató, hogy ezeket a feladatokat ilyen rendszertelenül, ahogy jönnek, úgy dobálom rá a második emberre, és nem is figyelem, hogy ez már három különböző munkakör, illetve az embernek már három élet is kevés lenne, hogy ezt megcsinálja.
2: Igen, és akkor találjunk még egy jó embert is hozzá, mert ugye hol találjuk meg a jó embert? Mert ott hogy most beszéltünk nagyon picit arról, hogy miket, hova kéne az első embereket betenni, hol lenne a legnagyobb haszna számunkra, ugye adminisztrációtól kezdve sok mindent az értékesítésen át említettünk, vagy akár aki helyettünk megcsinál szolgáltatást. Jó, nyilván most arról nem beszéltünk, hogy ha nekünk egy termékünk van, akkor Marika néni csak be tudja csomagolni, és ott nem fogja azt mondani az ügyfél, hogy én láttam, hogy nem ő csomagolt.
3: Hát én azt hiszem, hogyha most képzeletben megkérdeznénk 100 kis vállalkozást, hogy hányan nyomják be ilyenkor a én sem mondok akkor portált, tehát az akármi.hu-ra, hogy ott keresek szakembert, hanem általában ilyenkor az ismerettségi körben kezdek körülnézni, ajánlásokat kérek, hogy nem ismersz-e valakit, vagy egyszerűen tényleg megfogom a hozzám legközelebb álló családtagot, barátot, és így kicsit erőnek erejével berántom a cégbe. Általában ugye a családi vállalkozásoknál ez nagyon tipikus, hogy alig várom, hogy felnőjön a gyerek, és már dobom is rá a nem szeretem feladatokat, hadd kezdje a gyerek csak az iktatóban, nehogy már egyből az igazgatói székbe kezdjen, de lehet, hogy ő nem így akarja csinálni a vállalkozást, ahogyan annak idején én 20 éve elkezdtem, meg már nem is időszerű, hogy ő ugyanabban a rendszerben dolgozzon, mint én. Tehát szerintem a legtöbb kis vállalkozás az mindig először a közvetlen környezetében néz körül, ami egyben a nehézsége, meg a könnyűsége a helyzetnek.
2: Tehát gyorsan megrohamozzuk akkor a Facebook közösségi médián lévő csoportokat, és beírogatunk ilyen helyekre, hogy hol ki tud ajánlást adni. Hirtelen megkeres minket a világ összes szakembere és legjobb embere, a legszebb önéletrajzoktól kezdve a legszebb alvállalkozóig megkeresésekkel. Nyilván akkor keresgélünk a családi, baráti kapcsolatokban, nyilván gondolom megkeressük az üzleti kapcsolatokat is, vagy akár közösségekben is keresünk embereket. Tejtelezzük fel, hogy valahogyan csak kijött egy ilyen 5-10-15-20 kapcsolódás, akkor ott ugye kéne valamit velük csinálnunk, hát föl kéne dolgozni ezt a sok mindent. Akkor egyelő mit csináltunk? Az első alkalommal már egyből több feladatunk lett, mint kevesebb.
3: Hát igen, ráadásul még ugye van ennek egy ilyen lelki teher része, hogy nem tudom, hogy veled fordultál-e már elő, hogy megkeres valaki, egy ilyen jó ismerős, hogy figyelj, nekem van egy kedves ismerősöm, per rokonom, per bármim, ő most munkát keres, szerintem nagyon jól tudnátok együtt dolgozni, és akkor még az is benne van, hogy jó, de hát nem biztos, hogy most tudnék neki munkát adni, nem is biztos, hogy most tudnám finanszírozni, mert ugye ez a következő kérdés, az ember felvételénél, hogy egyáltalán képesek leszünk-e majd ezt anyagilag dotálni, és képesek vagyunk-e 5-7 hónapot belefektetni valakibe, aki nem fogja először még megkeresni azt a vagy a költségcsökkentést, vagy a bevétel növekedést, amit várok. Szóval az tündérmese, hogy felveszek valakit júniusban, de ő már augusztusban duplájára növeli a forgalmamat, vagy felére csökkenti a költségeket. Szóval ezt ki kell bírni, hogy vannak hosszú hónapok, amikor nekem sokkal több munkám lesz azzal, hogy betanítsam, hogy nekem egyedül még nem kellett semmilyen kommunikációs rendszert kitalálni, de ha már van egy ember, akkor ki kell találni, hogy most akkor e-mailezni fogunk, vagy személyesen találkozunk, tehát egy csomó plusz
2: mindig
3: feladat.
2: Mindig vissza fog kérdezni.
3: Igen, tehát hogy ezzel igazából számoljunk azzal, hogy ahogy felveszünk egy embert, vagy kettőt, annyival több munkát fogunk akarni, kell beletenni. És van még egy nehézség, hogy mi nem úgy gondoltunk magunkra az elején, mint egy vezető, hanem úgy gondoltunk magunkra, mint egy szakember, és abban a pillanatban, hogy van egy ember, aki tőlünk vár feladatot, és amit nekünk menedzselnünk kell, abban a pillanatban vezetővé váltunk. És ez az a pont, amit nem minden ember ismer fel, hogy opp, én vezető lettem.
2: Ja, és akkor nyilván, ha szakemberekről beszélünk, mondjuk egy, mindig asztalost mondunk, hogy keresek egy más, mondjuk egy ablakost.
3: milyen kreatív vagyunk ma este.
2: És ott van, hogy jó, rendben van, akkor tételezzük fel, milyen jó szakemberek vagyunk, keresünk valakit. Hát szerintem egy ilyenfajta szakembernek, aki kétkezű munkából teremti meg az ő hozzávaló értékét, nem biztos, hogy az első, akit keresni fog egy adminisztratív kolléga, hanem azt mondja, hogy fú, hát most már jó lenne, hogyha valaki vinni nekem ezt a táskát tele szerszámmal, és elkezd keresni olyan embert, akivel tud együtt dolgozni. És az ott én láttam ilyet, amikor például nálunk szerelték a villanyt, és az úriember, hála Istennek, most, vagy több feladatra is így összebarátkoztunk, és több feladatot is megcsinált, és ott először egyszer hozott egy srácot. Akkor mondta neki, hogy mit kell csinálni, hogyan néha fogta a fejét. Tehát én messziről láttam, hogy amúgy fogalma nincs a gyereknek, hogy mit kell, hogyan kell csinálni, próbálkoztak. Amikor jöttek vissza a második alkalommal, már nem volt ott a gyerek. Tehát, hogy valószínű megunta ott a feladatoknak a kiosztását, és azért ez nyilván sűrűn előfordulhat. Úgyhogy nekem például az első gondolatom, hogyha most ebben a korszakban föl kéne venni valakit, akkor nem az, mint régen, hogy hivatalosan, nagyosan akkor keresek főállásba, hiszen elmondtad, hogy olyan terhek lehetnek, amire jelenleg nem biztos, hogy fel van készülve a vállalkozás, mert azért, mert sok feladatom van, és kitermelek egy csomó minden, nem jelenti, hogy azt a fajta terhet is ki tudnám. Én egy ilyen virtuálisabb jellegű munkára gondolnék, ahol jó lenne, hogy ott felszabadítana tényleg 1-2-3-5 órát, akár lehet, hogy hetente csak ennyit, vagy havonta, lényegtelen, de ugye arra nem kell teljes ember. Nyilván ő nem fogja vinni a szerszámos ládámat.
3: Igen, ez azért most egy divatos szakma, ez a virtuális asszisztens, akkor most csináljuk nekik itt a reklámot.
2: Virtuális reklám.
3: Ami egyébként most itt tényleg özönével vannak egyébként, tehát hogyha beírod, hogy virtuális asszisztens, ez egy külön, nem tudom, külön kolónia
2: iparág
3: lett. És minden sarkon találsz egy virtuális asszisztenst jószerivel, mert egyébként ez egy nagyon könnyen Hát könnyen elindítható vállalkozás, hiszen nem kell hozzá semmi más.
2: Nem kell befektetés, csak egy számítógép.
3: Így van, meg magad, meg a precizitásod, amit igen. igazából felajánlasz, hogy te precíz vagy, odafigyelsz, értesz a számítógépes programokhoz, gyorsan össze tudsz állítani egy Excel-t, egy PPT-t, egy bármit, és annak a vezetőnek, aki ehhez vagy nem ért, vagy nem akarja csinálni, ez egy nagyon-nagyon jó segítség ebben a fázisban, hogy nem kell azonnal ott az irodád elé egy irodavezető, aki belekerül egy évben nagyon sok millióba, ráadásul bérterhek is keletkeznek, meg kötelezettséget válasz azért, hogyha valakit felveszel, akkor annak fél év múlva is kell tudnod adni feladatot. Ezért az elején nagyon sokan csinálják azt mostanában, főleg így a Covid óta, amikor kiderült, hogy sok munka elvégezhető amúgy távolságból. Igen. Ugye azt mondod, hogy leszerződsz valakivel, és azt mondod, hogy figyelj, én nem értek a marketinghez, mert nem is akarok vele foglalkozni, itt a honlapom, szeretném, ha ez hozná itt az üzleteket, úgyhogy oldjátok meg, létszi.
2: Ez még egy másik ilyen terület, amit szoktam látni, és ilyenkor az egyik szemem sír, a másik nevet van, hogy keresnek valakit, de ez rendszeres, és a cégeknél így definiálják, hogy akkor ő most egy ilyen pozícióra keres, most az mindegy, hogy milyen szintű tudása legyen, de keresnek valakit, és beleírják, hogy akkor csinálja a weboldaluknak a karbantartását, akkor jó lenne, hogyha föltölteni a tartalmakat is, jó lenne, hogyha már közösségi médiájukat is kezelni, akkor már jó lenne, hogyha csinálna a grafikai anyagokat is, akkor jó lenne amúgy, hogyha virtuálisan lefőzni nekem a kávét, és így behozna az irodámba, mint egy szellem, akkor jó lenne, hogyha lehet állna az e-mailezéseket is megoldaná, jó lenne, hogyha kezelni a könyvelőt, meg a sok-sok minden egyéb más, és akkor rájössz, hogy igazából odaadta neki 6-7 külön szakterületet, és ráfogtad, hogy hát ez egy virtuális dolog, hát akkor csinálja meg valaki, de valóban nem fogja tudni ezeket mind megcsinálni, főleg, tehát ez egy embert beültetni 8 órába sem tudná, és nem biztos, hogy megvan az a szakértelme, és ilyenkor mindig szoktam látni ilyen kommenteket is, hogy hát jó, persze, és mit fogsz neki adni 6 embernek a fizetését, meg jönnek a hasonlók, és igazából meg arra gondolod, hogy hát nem igazából lehet, hogy egy napi 3-5 órában ezt megcsinálhatná, és fúj, nagyon nincs rá pénzem, úgyhogy egy 5000-es tozi lehet, hogy adnék neki kuránként, vagy lehet, hogy még annyit sem, mert másra gondolsz. Úgyhogy ez egy nagyon 22-es csapdája tud lenni, hogyha felkészületlenül, és csak így beleugrunk, hogy na, nekünk most kell egy ember, és akkor most ettől fogunk növekedni, mert nagyon jól az előbb elmondtad, hogy igazából, amikor az első embert bekérjük, megszerezzük magunknak, mondjuk így, akkor ő nem bevételt fog termelni, hanem kiadás, hiszen hogyha adminisztratív munkára fogjuk őt bevállalni, akkor ő nem fog kimenni az utcára, és akkor ő termelni, ha csak nem közbe kéreget az utcán, vagy nem tudom, mit csinál, de effektív nem lesz értékteremtő, hatékony képessége a vállalkozásunk bevételének a tekintetében. Nyilván nem arra gondolok, hogy nem fog értéket
3: igen,
2: teremteni.
3: Igen, egyébként már a haladó korszakban, majd amikor beszélünk erről, amikor már utazó sebességen van a cég, akkor már ugye fogunk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet minden munkakört valamilyen módon belefogni a termelékenységbe, de itt az elején abban biztos vagyok, hogy 10 emberből 12 nem gondol arra, hogy ennek az első embernek a munkakörét úgy kellene meghatározni, hogy annak valahány százaléka be legyen csatornázva a pénzkeresetbe. Tehát az szerintem nagyon nagy luxus, hogyha valaki úgy van felvéve, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak magyar nyelven, hogy úgy vesszük fel, hogy őt csak adminisztratív.
2: Mint plusz teher.
3: Plusz teherként vesszük fel, de hogyha azt mondjuk...
2: Mint bérteher, nem emberi teher.
3: Igen, remélem mindenki így értette. Szóval, hogyha eleve úgy vesszük fel ezt az embert, hogy én nem szeretem feladatoktól akarok nagyon drágán megszabadulni, hanem azt mondom, hogy nekem vannak feladatok, amik nem kell, hogy én csináljam, mert közben én tudok mással foglalkozni, amit meg csak én tudok megcsinálni, de annak a kollégának, vagy annak a barátomnak, vagy annak a családtagomnak, vagy mindegy, hogy honnan szereztük meg az első embert, valahány százalék a munkaidejének legyen hozzá kapcsolva a bevételhez. Tehát azt mondom, hogy például ő akkor hírleveleket gyártson, vagy aha. Ő készítsen elő árajánlatokat. Tehát ne később üssem a homlokomra, hogy úristen, hát itt kidobtam
2: csak
3: az ablakon,
2: termelünk.
3: És csak kiadást termelt, hanem kezdettől fogva osszuk meg a terheket, mert ez később egy gondolkodás lesz majd a csapat következő tagjainak a beszákolására és beépítésére, hogy akkor tud jól működni egy vállalkozás, ha minden egyes embernek a munkája valamilyen módon hozzá van kötve a fő kulcsmutatóhoz, azaz a forgalomhoz, vagy a nyerességhez, tök mindegy, mire gondolunk. Tehát így lehet tudatosan felvenni egy munkatársat, hogy akárhány százalékban, de ő neki legyen termelék egy munkája is.
2: Ha ebbe belegondolunk, akkor lehet egy, szoktad mondani, hogy kéretlen jó tanácsokat senki nem szereti, de nekem így kiugrik most egy, feltételezzük, hogy te most megkérdezted, hogy lehet, hogy amikor elindítom a vállalkozásomat, már akkor el kéne gondolkodnom rajta, hogy hiszen én, amikor dolgozom, nyilván termelni fog, és nyilván nekem lesz egy munkabérem, de valóságban, mivel adminisztratív dolgokat is fogok csinálni, és rengeteg minden más terhe van, ugye azt is bele kéne számolnom nekem a működésembe, úgyhogy amikor én egy ajánlatot adok, akkor ne csak azt adjam ki, hogy én mennyiért és miért dolgoztam, hogy van egy bevételem, hanem már ott az elején érdemes ezzel a logikával felépíteni a ár-érték arányban ugye a szolgáltatásunkat, meg magát az árazásunkat, hiszen hogyha jön valaki, nem ott fogunk rádöbbenni, hogy hoppá, ez nem fogja elbírni ezt a következő személynek a felvételét, és most hogy fogunk, akkor most kétszer annyi munkát fogunk vállalni ugyanazon az áron, de kevesebb fog maradni, és akkor eljutunk arra a pontra, amikor elkezd skálázódni a vállalkozás, jön a sok munka, és mivel a cégvezetők nem vezetnek ilyen, hát a cash flow-t azt nem tudom, hogy fordítanád. Hát, bevételkiadás, igen, ez táblázatot, rájönnek ugye arra, hogy ja, igazából tök jól termelünk, de egyre kevesebb van az a számlánkon, hiszen nem számoltunk azzal, hogy kész plusz bevételt kéne szerezni.
3: Igen, ez ugyanolyan, hogyha valaki mondjuk, akkor maradjunk kedvenc asztalosunknál, remélem, hogy sok asztalos fog most így majd munkához jutni, mert hétről hétre őket szoktuk promózni, tehát mondjuk én egy asztalos vagyok, és magamra elvállalom, hogy én megcsinálok egy hónapban 2 széket, meg 3 asztalt, és ennek a anyagköltség munkadíját fogom ugye kiadni a leajánlatban a kedves megrendelőnek. Szuper. De abban a pillanatban, hogy van egy második emberem, aki a számláimat, vagy tök mindegy valamimet még rendben tartja, és vagy egy segédmunkás, vagy egy szakember mellettem, vagy bármi,
2: igen,
3: akkor onnantól kezdve már nem csak az anyagköltség és a munkadíj van, mint amit egyéni vállalkozó fusis koromban így kiadtam, hanem van egy csomó olyan rejtett költség, amiket ha nem szerepeltetek, akkor valóban az van, amit mondasz, hogy egyre kevesebb pénz marad, pedig egyre többet dolgozom, hiszen nekem még egy másik embert is kell koordinálgatni. És egyébként ezt nagyon sok ember nem szereti, tehát én sokszor hallottam azt ilyen kisvállalkozó ügyfelemtől, hogy figyelj, én nem azért csinálom a vállalkozást, hogy más emberek lelkével foglalkozzak.
2: Igen.
3: Akkor mondom, hogy jó, akkor miért nem maradtál egyéni vállalkozó, akkor csak a magad lelkével kell foglalkozni.
2: És akkor itt tudod eldönteni igazából, hogy te akarsz növekedni, mekkora vállalkozást akarsz csinálni, akarsz-e te lenni a következő nagy gyárnak a tulajdonosa, vagy szeretnél inkább egyedül, kényelmesen, nyugodtan és más irányba evezni, mert neked a nyugalmat, békéd az jobb, te egyéni vállalkozóként érzed jól magad, már hozzáteszem, én nekem volt olyan partnerem nagyon régen, ahol egyéni vállalkozó, de több százmilliós gépei voltak és milliárdos forgalma, és egy bazi nagy telephelye több száz emberre, de ő egy egyéni vállalkozóként üzemeltette ezt, úgyhogy nyilván nem minden esetben kizárt ez a dolog, de azért ott van ennek a szemléleti vagy lelki alapú gondolata is, hogy a te családod vállalkozásodban hogy tud beilleszkedni, te magad hogy tudsz odailleszkedni, vagy amúgy van nekem olyan ismerősöm, aki ezt csak egy ilyen második lépésként tekinti. Van a munkája, imádja, ő nem akar soha kilépni, de mivel a munkájában annyira nem terhelik le azért, ezért ő az 5 napból mondjuk 3-at tud teljesen kiterhelni, azért meg is kapja ő fizetését, és a maradék 2-be bevállal plusz olyan munkákat. Itt mondjuk hasonlóan IT rendszer, gazda rendszer üzemeltetők, ahol ott azért megvan az a kis plusz kapacitás, tud vele mit kezdeni. Nyilván nem biztos, hogy a munkavállaló, vagy a munkaadó az értékeli azt, hogy még plusz 2-3 projektet bevállal, hogy ezt nyilvános van téve, akkor ezzel nincs is gond. És hamarosan akkor át is ugranánk majd a következő részünkhöz, mert most már tételezzük fel, hogy elindultunk, hogy megvan az emberünk, itt még egy gondolatot majd hozzátennénk később, de akkor elmennénk a szerepek és felelősségek tisztázására, és megnéznénk, hogy everything she

0: Rendszabváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ezek az új irányok lehetnének akár a szerepek és felelősségek tisztázása is, viszont még előtte egy ilyen gondolatot ígértem, hogyha kerestünk egy új embert, és most már meg is találnánk, nekem volt egy olyan elképzelésem annak idején, hogy jó rendben van, találok valakit, de mégis mi lenne, hogyha én kiadnám azt a feladatot ennek az új embernek, és ez értelemszerűen jobb lenne, hogyha nem egy nagyon kezdő lenne, mert mondtam, hogy belefutottam ebbe a helyzetbe, képzeld el, Édi, hogy szerettem volna valakinek így az adminisztratív vonalon akár a pénzügyi, meg egyéb ilyen dolgokat leadni. Én nekem például nagyon sokszor benne van a fejemben, hogy ú, de jó, ez néha kikapcsolódásként használom ezeket a munkákat, de azért terhelő, amikor minden hónap végén össze kéne állítani a dolgokat, és elindultam, hogy na, akkor keresek valaki ismerőst, és hú, de jó lenne ezen dolgozni. Kiderült, hogy tök jó, van benne egy kis tapasztalata, de minden tőlem várt, hogy elmondjak neki, hogyan, miért, és akkor, hogy az a mappa struktúra, hogy legyen átalakítva bármi, mert én pont szerettem volna egy átalakulást, és végül oda jutottam, hogy jobban járok, hogyha az elején megpróbálok találni egy olyan partnert magamnak, aki segít nekem kialakítani ezt, és nem azért segít, mert nem tudom megcsinálni, hanem azért, mert önállóan, ami én elmondásom alapján, ő ki tudja alakítani, de nem kell neki folyamatokat leírnom, nem kell neki elmagyaráznom, a szájába rágni, kialakítja, mutatja, és meg tudjuk beszélni, hogy hol mit változtatnék én a saját szájízemre, hiszen bárkit fogunk keresni, ne az legyen az a rendszer kialakítva, ami neki jó minden esetben, ami a vállalkozásunknak jó. És akkor így egy tapasztaltabb, akár egy virtuális asszisztenssel, most mondjuk így, ő ki tudja nekem ezt alakítani, meg tudja csinálni, és hogyha nyilván megéri, akkor megyünk tovább, ha meg nem, akkor meg tudok úgy dönteni, hogy jó, hát azt a részét erre a kis időre szerződtünk, ő megcsinálja, és utána egy kevésbé olyan tapasztalt embernek már el tudom mondani, hogy figyelj, ezt olvasd el, így kell csinálni, betanítom úgymond erre a folyamatokra, és a kettő közti időt, amit én elveszítek, még az is lehet, hogy a másik be tudja tanítani, hogyha olyan a kapcsolódás.
2: Én nekem is van egy átkötésem ide a szerepek, felelősségek, amit az előző körben még elfelejtettem mondani, pedig nagyon fontos, hogy amikor megkérdezi tőlem mondjuk az egyéni fejlesztésben az ügyfelem, hogy de honnan tudom, hogy milyen feladatra vegyek fel embert, és az most egy 4 órás legyen, egy 6 órás legyen, egy milyenes legyen, akkor én azt szoktam nekik mondani, hogy csináljanak egy ilyen idő számlálást, ugye lánykori nevén time tracking. Hogyha valaki ez még így érdekli, ez a mondat. Tehát igazából egy ilyen időszámláló, vagy egy ilyen időmenedzsment dolog, hogy így fogja valaki, és tök egyszerűen felírja nagyjából, hogy hétfőtől péntekig milyen munkákra kb. Nagyjából mennyi időt szokott szánni, és ebből csinál egy kötőjel 2 hónapos, nagyon fegyelmezett időszámlálást.
1: Nekem az ügyfelém 3 nap után szokták fölönni.
2: Nyilván, tehát hogy ez nagyon nehéz, igen, megcsinálni, de nyilván nem arról van szó, hogyha most kiszaladunk a mosdóba, akkor írjuk be, hogy 2 perc mosdó, hanem hogy egy ilyen nagyjáboli képünk legyen arról, és rengeteg ilyen ingyenes alkalmazás segít egyébként abban, hogy elindítod a számlálót, mondjuk a myhours.com, azt tudom ajánlani, lehet, hogy ez most itt egy reklámhelye, de mégis tök mindegy is, én ezt szoktam használni, és akkor ő itt szépen számlálja, hogy mennyi időt töltök el egy feladattal. Hogyha elfelejtem néha megállítani, hát Istenem, itt nem egy ilyen pontos számokról van szó, hanem inkább trendekről. És minden ügyfelem, aki ezt megcsinálta fegyelmezetten, az nagyon meglepődött azon, hogy mikre üti el valójában az idejét, és ebből már sokkal egyszerűbb lesz szerepeket
1: social
2: és felelősséget.
1: Social media, vagy mit írt fel? Most hát, görgetek.
2: Nem, hát igazából ilyen olyan feladatokat, amiket nem tudott sehová besorolni.
1: Tehát rengeteg egyéb volt.
2: Volt ilyen egyéb, és akkor ezekből az egyebekből kezdett kialakulni itt, hogyha már megérkezünk ebbe a blogba, hogy milyen szerepek és felelősségek vannak, és nem kellett kitalálnia valójában, hogy na most nekem a következő 2-3 ember az mit csináljon, hanem látszott, hogy melyek azok a csomagok, vagy ilyen feladat halmok, amiket össze lehet vonni, és akkor abból már nagyon sokkal egyszerűbb lett volt feladatokat kiszedni, meg ilyen szerepeket, mint az, hogy most leüljünk egy fehér lappal szembe, és találjuk ki csak így az égből, hogy akkor most ő neki mi lenne segítség.
1: És ez alapján elmondható az, hogy 1-2 embernél még ez nem olyan nagy probléma, hogy nem látod, hogy mit csinálsz, de amikor már vagytok mondjuk 3-an, 5-en, 6-an, 8-an, ott az már hatványozódik, hogy káosz lesz belőle, és akkor ott tűnnek el azok a megrendelések, a kollégák között a konfliktus, ugye kialakulhat, hogy most ki nem csinálta meg, kinek a feladata, senkinek nem jelentkezik meg ez a munkaszerződésében, vagy a munkakori leírásában, most akkor miért én csináljam meg, most akkor, ha nem csinálta meg valakit, te, mint vezető, kit fogsz elővenni, hogy
2: vagy
1: miért
2: megcsinálod
1: nem...
2: magad, mert gyorsabb igen, megcsinálni, és akkor visszarendeződsz, ez a visszarendeződés, ez a legnagyobb mumus a változásban, vagy a fejlődésben, hogy bármilyen pillanatban vissza tudunk állni arra a startvonalra, arra az eredeti helyzet, hogy na jó, akkor majd én majd megcsinálom. Mindenki menjen haza 4-kor, 4:30, de majd én itt vagyok este 10-ig, és én majd mindent megcsinálok, ami aznap nem sikerült.
1: És cserébe még ugye eltartod a kis csibéidet is, mert ugye most már akkor többen vagytok, hiszen több emberre kell felelősséget vállalni, és ott már nem nincs benned. Tehát hogy átalakul maga a filozófiája és a vállalkozásának, hogyha egyedül csinálod, és most nem megy, akkor egyedül szenvedsz. De amikor már családokról van szó, meg más munkavállalókról, már azért elgondolkozhat, hogy hát itt ezt muszáj nyomni, tehát te képes vagy akár 12 órázni megint, és visszatérsz abba a mókuskerékbe, de ott már nem fogsz tudni embert fölvenni, hiszen pont azért nem tudsz már tovább növekedni, mert most ott elértél megint egy ilyen üvegplafont, vagy a mentális, szellemi kapacitásod miatt, vagy azért, mert ott éppen most olyan a helyzet.
2: Hát meg ugye ebben a szakaszban, amikor már ugye vagyunk többen, és már úgymond egy ilyen alaputazó sebességen rajta vagyunk, akkor még az egy nagy csapda, hogy miután nincsenek ilyen tiszta szerepek és felelősségek, hogy akkor most kinek mi pontosan a feladata, meddig tart az enyém, és hol kezdődik a tiéd, óhatatlanul sokkal több az ilyen információkeresgéléssel, meg konfliktussal, meg nem tudom mivel eltöltött órák száma, amitől mindenki túlterhelődik, mert ugye amíg nincs meg az információ, akkor ugye keresem. Ha nem tudom, hogy mi a feladatom, akkor beszélnem kell veled egy nap 5-ször arról, hogy mit csináljunk. Értelemszerűen sokkal több lesz az üres járat, amivel nem a munkánkat végezzük, és akkor felmerül a kérdés, hogy túl vagyunk terhelve, kell még egy ember. És akkor felveszünk még egy embert, akit ugyanebbe a rendszerbe próbálunk berakni, hogy igazából senkinek nincsen meg rendesen azt, hogy mit csinál. Ezért megint már hatan vagyunk, és hatan keresgéljük azt, hogy kinek mi a dolga. Egy idő után ebből is túlterheltség lesz, és akkor hát vegyünk fel még egy embert, mert úgy látszik, kevesen vagyunk. Tehát én még soha nem láttam olyan embert, aki azt mondta volna, hogy nekem túl sok az időm, én nem vagyok teljesen kiterhelve, hanem inkább mindenki el van havazva.
1: Az elhavazódás meg megint hol vezet? Hát kell még egy ember.
2: Még egy embert fel.
1: Mert ugye az eljutunk oda, hogy mi ez a szindróma, amit a vállalkozók szoktak mondani. Van sok feladat, van, úristen, mindenki tipikus munkavállaló. Másik oldalról megközelítve, jaj, főnök, én nekem ez már nagyon sok, nem bírom, nagyon el vagyok fáradva, ezt nem tudom már megcsinálni. Nyilván mi fog kijönni ebből. Kéne még egy ember, hogy a multiknál is akkor szokott menni ez a háború, hogy kihez, melyik csapatba kerül az ember, mert nyilván ott másfajta tekintetben mennek ezek, de mégiscsak, ha nincsen meg a felelősségünk, amit beszéltünk, nincs meg az, hogy ki hoz döntést, és miben, mert nyilván most egy 3-5 fős csapatnál mindenki. Főnök, mi legyen?
2: Hát egyébként ehhez még egy kicsit hozzá kapcsolódik az a téma is, hogy vajon a tulajdonos, és aki immár egy emberek vezetője, az például mennyire tudja átélni azt, hogy ő innentől kezdve egy tulajdonos, egy cégvezető, vagy pedig mennyire még igazából egy önmaga alkalmazottja, aki más emberekkel együtt dolgozik, mert ez két nagyon különböző megélés. És például én most többször is hallottam, és ez nagyon érdekes volt, hallottam ilyen növekedésben lévő cégek vezetőitől, hogy fú, nem merek venni egy autót, vagy ha vettem
1: mit
2: egy...
1: Mit szól a kolléga?
2: Igen, vettem egy új autót, úgyhogy akkor ezt a két utcával arrébb állítom le, mert mit fognak szólni? Egy kis vállalkozásnál ez mindig egy probléma, hogy mennyit osszak meg a pénzügyekből. Ugye az egyébként egy fontos információ lenne amúgy, hogy neked a szerepedhez, a felelősségedhez tartozik-e pénzügyi felelősség, de én ismertem olyan 25-30 fős céget, ahol nem volt költségvetése a cégnek, hanem a tulajdonos otthon, ilyen Excel táblában irogatta azokat az átutalásokat, amiket átutalt, meg a bevételeket, de erről senki semmit sem tudott, és mindenki tök vaktában volt azzal kapcsolatban, hogy mi az ő feladata, meddig terjed a felelőssége, és akkor mindig mondta, hogy Ildi, hát én úgy érzem, hogy egy ilyen óvodát vezetek.
1: Mert azt teremtettél.
2: Hát mert igen, mert hogy pontosan ez van, hogy én nem merek az emberekre felelősséget bízni, mint ahogy a gyerekemre se bízok rá egyedül a lakást, hanem viszem magammal, vagy otthon maradok vele, vagy valami. Tehát ebben a szakaszban szerintem ugye visszanyúlunk az első adásunkhoz, ehhez a bizalom-önbizalomhoz, meg a nem tudom már hanyadikhoz, ahol a delegálásról beszéltünk, hogy ebben a szakaszban itt ez egy nagyon nagy próbatétel, hogy a vezető, vagy a kisvállalkozó az képes-e tényleg egyéni vállalkozóból valódi cégvezetővé válni, és ezeket így belül is átélni. Szerintem ez akkor még jobban nehéz, hogyha egy alkalmazottból lett vállalkozó. Tehát nagyon sok ember van, aki elege lesz a munkájából, és azt mondja, hogy jó, én már eleget dolgoztam másoknak, csinálok egy saját vállalkozást. De fejben ő még mindig az alkalmazottakkal tart, még mindig az alkalmazottakkal van egy bandában, és öntudatlanul is az alkalmazotti szempontból nézi a saját cégét. Ez nem olyan egyszerű átélni, hogy te valójában innentől egy kapitalista vagy, vagy egy tulajdonos vagy, vagy innentől vannak érdekeid, amik nem fognak azonosak lenni a kollégáid érdekeivel.
1: És akkor itt kell rátámaszkodni arra, hogy nyilván már vannak emberek, mégiscsak kéninek lenni valami folyamatoknak, hogy merre menjünk, mit csináljunk, miért csináljuk, milyen, ha már megmértük az időt, hogy melyik feladattal én mit csináltam, és már tudom, van egy hasonlóan ilyen múlti, ahol ugye először elküldik külföldre is, vagy régen elküldték, hogy betanítsák az embereket, hiszen miért várhatnák el a munkavállalóktól azt, hogy megcsináljanak 2-3 perc alatt valamit, hogyha én sosem tapasztaltam meg, hogy azt tényleg mennyi alatt lehet megcsinálni, tehát akkor várjam el, hogy azt meg lehet csinálni 3 perc alatt, és kérhessem számon, hogyha én meg tudtam csinálni 3 perc alatt, vagy 2 alatt, ha nem, akkor ne legyenek téves elvárásaim, mert ugye mondtam már, hogy ezt a levelet, vagy ezt a riportot kérem ekkora, és most miért nincs még kész? Azt ő nem figyeli, hogy közte lehet, hogy még 3 olyan dolgozatot dobtál az asztalára, ami eszedbe se jutott, vagy a határidők, meg közben módosítottál valamit benne, és ő meg észre se vette, és készített valami rosszat. Tehát annyi ilyen tényező van, ami, hogyha nincsenek meg ezek a folyamatok, meg a felelősségek leosztva, akkor egyszerűen nem fog jól működni, és ez alapján nem is tudunk nagyon hova kiukadni belőle, csak oda, hogy nem lesz akkor motivált az a kolléga abban, hogy ő tényleg jól teljesítsen, és nem fogja, amit ugye múltkor beszélgettünk, hogy érezd magadénak a vállalkozást, mert akkor lesz jó igazán.
2: Jó, ezt ne is akarom hallani.
1: Hogy is mondjuk, a tulajdonosi
2: szemlélet. Tulajdonosi szemlélet, engem ezzel tényleg így ki lehet kergetni a világból, és pont most voltam az egyik ügyfelemnél Győrben, és pont erről beszéltünk, hogy ha az ember azt akarja, hogy tulajdonosi szemlélettel legyen a dolgozó, akkor adni kell neki ugye részvényt, vagy valami be kell venni a bizniszbe, hanem igazából az a kérdés, hogy hogyan lesz ebből teljesítmény, ugye majd erről fogunk beszélni a következő körben, de ahhoz, hogy az emberek fel tudják venni az utazósebességet, és teljesíteni tudjanak, ahhoz nagyon egyértelmű játszótér kell, hogy körbe legyen rajzolva, hogy ő neki ez feladata, az nem feladata, hogy vegyük észre, hogy lehet, hogy ugyanazt a munkát ketten csinálják párhuzamosan, vagy ami még rosszabb, hogy senki sem csinálja. És akkor van egy a mondás, hogyha 2 hétig nem történik semmi egy feladattal, akkor ez nem is volt annyira fontos.
1: Majd eltűnik, igen.
2: Vagy magától, ahogy így felszívódik.
1: Megoldódik, ugye?
2: Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, amire ilyenkor vállalkozik ezért ugye ez is a vállalkozás, hogy nem csak a kockázatokat, meg az üzleti, meg a saját pénzemet kockáztatom, hanem igazából az emberi kapcsolataimat, a saját időmet, az idegrendszeremet, és az emberek automatikusan...
1: Megírja, nem éri meg.
2: Igen, automatikusan beállnak egy ilyen rabló-pandúr helyzetbe, hogy te üldözöl engem, én meg futok előled, mert ez a dinamika van.
1: És akkor hazamész, és mondja a család, minek dolgozol annyit? Hát nem látjuk az eredményét, ugye? Vagy éppen, hogyha látjuk az eredményét, akkor...
2: Ja, most a tulajdonos oldaláról mondod, ez nagyon nehéz, igen. Hogy még onnan is van egy szorítása, hogy addig, amíg ő egyedül dolgozott, addig úgy is követni, igen.
1: Akkor is túl volt terhelve, de amikor már vannak, akkor még ugyanúgy túl van terhelve, mert attól neki nem lesz kevesebb a feladata, mert ugye ez is szerintem egy kicsit tévhit, hogy azért, mert fölveszek valakit, akkor nekem kevesebb feladatom lesz a cégben, mert a valóságban pontosan, ahogy az ipari forradalmak voltak, meg a technológiai fejlődés, hogy amikor még nem volt számítógép, írógép, meg kis Maricska néni volt, megírta az írógépen, feladták postán, és akkor jöttek ezek a személyi számítógépek, amikor bemutatták úgy a reklámokat, hogy most már repülőjegyet tudsz így online venni, és hát ez milyen jó, ugye úgy reklámozták, hogy sokkal kevesebbet kell majd dolgoznunk, mert hamarabb meg tudjuk csinálni, sokkal jobb lesz. Ha belegondolok abba, hogy most, ha mi visszateleportálnánk abba az időbe, hát szerintem menekülnének az emberek, vagy azt mondanák, hogy egy emberként te le tudnál egy egész 10 fős céget irányítani, vezetni, csinálni mindent, és hát akkor mi itt minek vagyunk, hiszen annyira átalakult és felgyorsult minden, úgyhogy nem fogsz kevesebbet dolgozni, sőt, még jobban is fogod magad terhelni, mert most már az az érzésed is van, hogy még ezt is ki kell termelni.
2: Igen, meg az, hogy az emberek mindig új kihívásokat keresnek maguknak, ugye voltak ilyen fiókban elheverő ötletek, akkor azokat ugye előveszi a vezető, meg vannak ilyen kedvenc játékszerek, amikre sose volt idő, már úgy értem, hogy a cégen belül, tehát nem egy ilyen hobbi, de közben ott van a fejében az, hogy hát akkor ha ennyit dolgozom, akkor azért időnként megérdemelném azt, hogy akkor nem tudom, menjen a cég nélkülem, ugye mindenki ezt szeretné, hogy termeljen a cégem nélkülem. És
1: sőt, szokták is ugye mondani, hogy nem az számít jó működő vállalkozásnak, hogy elmész nyaralni és telefonálgatsz, amikor nem foglalkozol vele, és nem kell semmit csinálnod.
2: Igen, ez nagyon-nagyon nehéz, és ezért fontos, hogy már oda az elejére, ha visszanyúltunk, ugye, hogy az attitűd, tehát a hozzáállásban az emberek illeszkedjenek hozzám, és ezért fontos, hogy ne csak azt nézzük, hogy egy új emberünk az mit tud, mi a szakértelme, meg milyen tapasztalata, meg kapcsolatrendszere van, hanem az, hogy egyáltalán ő illeszkedik-e, passzol-e hozzám, mint ember, és fogok-e tudni benne tényleg úgy bízni, és össze tudunk-e úgy csiszolodni, hogy utána ennek 3-4-5-szörösével el tudjak birkozni, és ne legyen az az érzésem, hogy nekem mindig ellenőrizgetnem kell a kollégáimat, és én igazából nem akartam ezt. Tehát én nem akartam ilyen vezető lenni, hanem én csak csinálni akartam akkor maradjunk az asztalosan, én csak csinálni akartam a bútorokat kreatívan, és most hirtelen ott találom magam, hogy egyre kevesebb szakmai munkát csinálok, és egyre több olyan feladatom van, semmi köze ahhoz a szeretett munkához, ami én az egészet egyáltalán elkezdtem csinálni. Nagyon sok ember panaszkodik erre, amikor vezető lesz.
1: Igen. Még az jutott eszembe, amikor egy alkalmazottból válunk ki ugye cég alapításra, most nem azt mondom, hogy cégvezetővé, mert az egy kicsit nagyobb lépés lenne egy hirtelen, de hogy alkalmazottból kiválunk, elkezdjük a saját dolgunkat csinálni. Miért? Mert nem becsültek meg minket akár ott a vezetők, vagy akár mi magunk vezetőként nem éreztük magunkat megbecsülve, és a szakmai tudásunk meg volt mindenünk, hát akkor mi ne csináljunk egy olyat, ahol megbecsülnek minket, vagy legalább én megbecsülöm magamat, és elindulok ebben a fejlődésben, hogy kell egy ember, rendben van. De nekünk önfejlődésünknek végig kell, hogy menjünk, tehát az önfejlesztés mindenféleképpen fontos rész, amit szerintem a vállalkozók nagy többsége elfelejt, és nem vesz számításba, hogy azzal, hogy fölveszünk embereket, és ugye változnak a különböző lapok vannak, most már mást kell előhúznom a pakliból, amikor beszélgetünk, neki megvan már az a tapasztalat, hogy ha és amennyiben nem egyből vállalkozóként kezdte a karrierjét valaki, ami szerintem sokkal szerencsésebb, hogyha azért egy-két helyen elmész dolgozni, és szerzel tapasztalatot, hogy hogy működik abban az iparágban, területben bármi is. Tehát, hogy van egy tapasztalat, hogy velem így bántak, én több ilyen partneremmel találkoztam, hogy kiváltam, és én most már nem így fog bánni az emberekkel, én tudom, hogy nekem mi volt rossz, tehát én nekem nem szabad úgy bánnom az emberekkel, és én megbecsülöm őket, én ha kell, akkor többet adok nekik, jobb leszek. De az a baj, hogy ez visszafele nem mindig működik, hogy attól még az a másik kolléga is így gondolja, hogy hát itt engem megbecsülnek. Hanem az jut eszébe, hogy hát itt kapok mindent, nekem ez itt jó, akkor megcsinálom a minimumot, és akkor le van minden tojva.
2: De egyébként ugye azért is adtuk ennek az adásnak a címet, hogy kell egy csapat, hogyha egy kicsit ehhez a sporthoz visszamenjek, ugye ez a Minari Keder régi idők focia kiszólása vagy beszólása volt, hogyha mondjuk ezt a munkahelyi csapatot úgy képzeljük el, mint egy sportcsapatot. Ugye már többször megénekeltem, hogy én így a kézlabdával tudok példálozni, mert ahhoz van jobban közöm. Az is úgy kezdődik, hogy védj egy jó kapust.
1: Hát igen.
2: Úgy kezdődik. Tehát nem az van, hogy akkor kiket ismerek, kiket szeretek, kik azok, akik...
1: És te vagy a kapus, akkor itt
2: igen, akikkel amúgy tök jól érzem magam, meg úgy jól el tudok lenni, hanem azt mondom, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen posztok vannak egy kézlabda csapatban. Van egy kapus, vannak védők, vannak támadók. Milyennek kell lenni mondjuk egy szélsőnek, milyennek kell lenni egy beállósnak, és így tovább, és ahhoz fogom keresni, és nem azt mondom, hogy van egy emberem, Béla, mi legyen a csapatban. Hát őt szeretem, úgyhogy akkor legyen ő az, aki nem tudom, a legtöbb gólt fogja lőni. Na de ha Béla kicsi, alacsony, nem mozgékony. És
1: nem is tud fejelni még.
2: És nem tud mondjuk felugrani. Nem tud felugrani magasra, akkor nem lesz jó átlövőnk, hanem lehet, hogy ő neki máshol lenne a helye. Lehet, hogy egyébként nem is jó a csapatban.
1: Gyors és mondjuk egy középpályára.
2: Hát például középpályára, ha fociról beszélünk, vagy mondjuk, mit tudom én, ő lenne a legjobb büfés.
1: Na,
2: de nem való a csapatunkban.
1: Jó alternatíva, keresünk egy foci csapatot, ő lesz a büfés.
2: Tehát, hogy, de tényleg, hogy ha valaki szereti a sportot, akkor akkor jól tudja használni a sport hasonlatokat, meg magát a sportnak a struktúráját a vállalkozásépítésben, mert nagyon-nagyon sok szavunk egyébként, amit a cégépítésben használunk, az egyébként onnan jön. Uh-huh. A cél, már maga ez a szó, ugye, az is a gól, meg az edzeni, a tréningezni, a menedzselni, szóval ezek mind a sportból jönnek, tehát valójában egy jó csapatot építeni és menedzselni, ez olyan, mint hogyha valaki egy nagyon jó szövetségi kapitány lenne, vagy egy kiváló edző.
1: Tehát, hogyha tudjuk már, hogy ki mit csinál, meg van mindenünk, akkor a következő kérdés majd az lesz egy zene után, hogy hogyan lesz ebből teljesítményünk és motiváció.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor itt voltunk annál, hogy hogyan is lesz ebből teljesítmény, hogyha már megvan a csapatunk, mert mit is kéne ebből pontosan csinálni, és mi motiválna, mert a jó teljesítmény a cégeknek, ugye az mondhatjuk, hogy fontos, hiszen teljesítmény nélkül nem lesz eredmény.
2: Igen, most oda visszautalnék, amiről többször beszéltünk már a delegálásnál, meg csomó más témánál, hogy vajon mennyire pontosan fogalmaztuk meg az elvárásainkat ezzel a hozzánk betérő, vagy általunk felvett emberekkel szemben.
1: És mi alapján motiválunk, jutalmazunk, igen, kitől mit várunk.
2: Így van, tehát, hogy nagyon gyakran nem mondjuk ki számszerűen ezeket, hanem csak azt mondjuk például, maradjunk megint az értékesítőnél, ami kedvenc témám, hogy hát akkor én azért vettelek fel téged, mert azt szeretném, hogy minél több ügyfelet hozzál. És akkor elkezd dolgozni, és az ő fejében a minél több, az azt jelenti, hogy akkor kettő új. Én meg azt gondolom, hogy hát jó lenne, hogyha egy 10%-kal, 20%-kal többet, de nem mondtam ki ezt a szót, hogy 20%, hanem annyit mondtam, hogy minél több. És akkor kölcsönösen csalódunk, mert nem biztos, hogy ezt ő tudta hozni, ezt a számot. Ez nagyon gyakran előfordul.
1: És nem is volt meg a fejében a cégvezetőnek, hogy amúgy mit kéne hozni, hiszen mit csinált, előtte nem nézte meg, hogy mennyi időt tölt el ő maga bizonyos feladatokkal, mit szeretne elérni, és ő amúgy lehet, hogy sokkal kevesebb és rosszabb eredményekkel csinálja, mint a kolléga, de azért, amikor ott van az elvárás, hogy te csak 10 ajánlatot küldtél. De hallottam már olyat is, amikor elkezdtek bevezetni egy rendszert, hogy az egyik alkalommal mondjuk ilyen 10-15 rögzített feladatot, ilyen helyszíni felmérést csinált az egyik kolléga, és amikor bevezettek egy rendszert, kiderült, hogy a másik az meg már ilyen 30-40-50-nél jár, úgy kb. 1-2 hét alatt, és megkérdezték tőle, hogy a másik az mit csinál, vagy hogyan csinál. És hát jó, most már mérik, így elkezdett akkor utána pörögni a másik kolléga is, meg ugye a régi, úgymond, hát nem jól definiált feladatokra, hogy azok a kollégák, akik már csak azért vannak ott, hogy melegedni járnak be, meg úgyis kapnak fizetést, nekik egy után nyilván az ajtó kívül tágasabb lesz, hogyha most ezt ilyen furán fogalmazzuk meg, hogy oda nem illeszkedik abba a működő szervezetben már, mert ő igazából teher a vállalkozásnak, nem is egy segítség most már.
2: Igen, igen, hát ugye van egy nagyon jól ismert modell egyébként, ami a csapatfejlődéseket próbálja leírni, vagy a csapatfejlődését próbálja leírni. Akit esetleg érdekel, ennek az a neve, hogy Tuckman modell, és ugye az több része osztja ezeket a szakaszokat, és ugye beszéltünk az elején arról, hogy akkor van a kialakulás szakasza, amikor ugye próbáljuk helyét megteremteni az embereknek, utána beesnek hozzánk az emberek, vagy felvesszük őket, akkor ugye van egy olyan szakasz, aminek ugye az a neve, hogy az alakulás, vagy a normaképzés. Ugye itt van az, hogy jó lenne itt már az elején tisztázni, hogy akkor neked mi a hozzáállásod, nekem mi az értékrendem, ez itt milyen cég kultúra, ahova te beérkeztél, hogy egy újabb szót vezessünk itt be, ugye az egyik témánk ez ma, hogy én így szeretem a dolgokat látni, én így dolgozom hozzám, ez a használati utasítás, te ki vagy, én ki vagyok, tehát hogy így kialakul egy közös, mondjuk így szabályrendszer. És hát ugye az emberek természetéből a fakadóan, hogyha vannak szabályok, akkor azon nyomban elkezdünk azért dolgozni, hogy ezeket a szabályokat igen, elkezdjük szétrugdosni. És akkor ugye ez a harmadik szakasz, ez az úgynevezett viharzás szakasza, amikor elkezdődnek ugye a konfliktusok, erről nagyon sokat beszéltünk, két teljes adást szenteltünk ennek, annyira fontosnak tartottuk, és hát az is. És ezek a konfliktusok ilyenekből szoktak összetevődni, hogy nincsenek meg a kimondott elvárások, mindenki egy kicsit másra gondol, nem biztos, hogy mindenki ugyanazt a munkát, azt a munkát végzi, amire a legalkalmasabb, és így tovább. Tehát ott van ott egy csomó konfliktus, ugye, és akkor kezdődik el a teljesítmény szakasza, ugye az a negyedik szakasz, amikor mindezeken sikerült ugye úrrá lennünk, és ennek az egyik része az az, hogy megfogalmazunk konkrét elvárásokat, a másik meg, hogy akkor, ha eddig nem tettük meg, akkor viszont fogalmazzunk meg egy normarendszert, egy szabályrendszert, ami alapján dolgozunk, és akkor lehet teljesítményszakaszról beszélni.
1: És akkor ez a teljesítményszakaszban igazából meg kéne határoznunk, hogy mit várunk el, kitől, mikorra, hogyan.
2: Hát igen, és akkor ugye itt jön az a nagyon csúnya kifejezés, amit így szoktunk még emlegetni, ezek az úgynevezett KPI-ok, vagy KPI-k, vagy kulcs teljesítménymutatók, amik igazából nagyon egyszerű számok, amiket ki kellene mondanunk közösen, hogy én mennyit, mit várok el számszerűen is, akár a kollégáktól, meg magamtól, mint ahogy az előbb mondtad, hogy tényleg én magam se tudnám megfogalmazni, hogy az én teljesítményem, mint tulajdonos valójában micsoda, mert sosem néztem meg, hogy adott idő alatt mennyi munkát végeztem, ezért nagyon nehéz lesz ezt elvárni egy kollégától, hogyha a sajátomat se tudom meghatározni.
1: Vagy nem is akarom.
2: Hát igen, lehet, hogy néha jobb azt nem látni. Úgyhogy ez a kérdés, hogy vajon mitől indul be a teljesítmény, ugye egyrészt a számoktól, másrészt a kultúrától, meg attól, hogy valamilyen visszajelzési rendszert is kialakítunk, mert az emberek szeretik tudni azt, hogy ők most jól dolgoznak, jól teljesítenek, meg vannak velem elégedve, vagy az előbb utaltál arra, hogy nagyon sokan azért hagyják ott a munkahelyüket, és csinálnak egy másik, egy vállalkozást, vagy mennek el egy kisebb céghez, egy nagyobb multiból, mert soha nem kaptak valódi visszajelzéseket arra, hogy ők most igazából jók, vagy nem jók.
1: Megjött a fizetés, az jó napot.
2: Igen, igen. És hát az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, hogy ezt a vezető egyedül találja ki, és akkor ezt így közölje az emberekkel, hogy akkor holnaptól ez van. Én inkább abban hiszek, hogy ezt is közösen kell kialakítani.
1: Itt mondjuk van egy ilyen elképzelés is bennem, hogy nyilván nem is tudom milyen vonal, ugye van ez a kétféle irány, amikor fölülről lefele jön a vezetőtől az input, hogy na akkor itt kéne valamit csinálni, és akkor közösen megbeszéljük, amikor lentről felfele érkezik egyfajta fejlesztési igény. Most nyilván ez most pont nem az a kategória, ami lentről felfele fog jönni, hogy főnökbe kéne vezetni valami szabályt, hogy tudjad, hogy hányszor telefonáltam ma. De ténylegesen ez, hogy hetente mérünk valamit, vagy havonta mérünk, vagy naponta mérünk, mikor ellenőrizzük ezt, nyilván kéne ennek valamilyen jó találkozó, akár egy ilyen kis, nem tudom, csapat összegyűlés, ahol megbeszéljük, kiértékeljük ezt havonta. Én múltkor hallottam olyat is, megint csak egy ilyen online fejlesztő képzésen, ahol részt vettem, nyilván én is képezni igyekszem magamat, ami lehet újdonság, nem újdonság, de amikor egy amikor egy újdonságokat tapasztalt és kapsz, akkor mindig rádöbbensz, hogy csibasszus, itt lehet, hogy valahogy máshogy kéne csinálni ezt. És nálam ez az volt, amikor a cégvezető azt mondta, hogy ő minden héten betesz egy ilyen meetinget, ahol egy ilyen nagyobb beszélgetés van, viszont minden napra is az induláskor ő betesz egy ilyen 15 perces egyeztetést, és nem azért, hogy mikromenedzselje, most ez is szép magyar szó, tehát, hogy nem tudok magyarul.
2: Nem, ma ezt elengedem. Hát tehát, igen, ilyen kis apró feladatokkal kontrollálja a többieket.
1: Így van, hanem azért csinálja, hogy ténylegesen meglegyen az a cél, mindenki tudja a feladatát, és megkérdezi, hogy na akkor tegnap mit tűztél ki célul? Tehát a mai napomra én azt tűztem ki célul, vagy tegnapra, hogy ezeket a feladatokat ellátom. És akkor azokat hányat sikerült? 5-ből 3-at. Szuper, az a másik kettő hogyan lesz, akkor azt ma meg fogom csinálni. És ma mit tűzték ki célul? Ezt és ezt és ezt és ezt. Oké, rendben van, felosztottuk, megcsináltuk, és akkor ez alapján a vezető nem az érdekli, hogy te most mit tűztél ki ténylegesen, hanem az, hogy neked vannak feladatai, be vagy ütemezve, látod, hogy az te idődbe belefér, nem fél bele, hogy vállalod be azokat a feladatokat, benne van akár a naptáradban, és folyamatosan tud haladni a csapat. És ugye ott is ki lehet szűrni már ezt, amit mondtál, hogy ki az, aki a lyukaskerék ott a csapatban, mondjuk így, és ott már jól jön ez a mérőszámok alapján is mondjuk egy ilyen meghatározás, vagy bármi.
2: Hát meg ennek nem csak az a funkciója, így van, hogy ellenőrizzük a másik embert, hanem az is, hogy nagyon sokan nem szeretnek kérdezni munkavégzés közben, vagy problémákat jelezni, mert egyrészt, ha nagyon mondjuk így szeretett a vezető, akkor nem akarnak neki csalódást okozni, inkább megpróbálják jól rosszul elvégezni maguk a feladatot. Ha pedig egy kicsit ilyen ijesztőbb, ilyen agresszívabb forma, akkor meg hát nyilván ott van az a félelem, hogy kérdezek valamit, és akkor látom az arcán, hogy ezt már miért kérdezem meg 25-ször. Miközben a környezet, a külvilág, az meg egy sokkal nagyobb forgási sebességen van, mint akár mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, és ezért nem árt az, hogy az elakadásokról akár tényleg naponta beszéljünk, nem kell minden nap tényleg, ahogy mondod.
1: Meg órákat.
2: Nem kell órákat beszélni, hanem azt mondjuk, hogy minden reggel indítsunk egy olyan 15 perccel, hogy oké, srácok, akkor kinek milyen elakadása van, ki kér tőlem egy gyors döntést, vagy egy gyors infót, kinek mi hiányzik, aztán mindenki menjen a dolgára. Tehát, hogy a teljesítménynek a fenntartásához szükség van arra, hogy az emberek valamilyen kapaszkodókat kapjanak. Különben, hogyha pánikban vannak, vagy bizonytalanok, akkor az első, ami kútba esik, az a teljesítmény. Mert akkor nem azzal fog foglalkozni, hogy mit csináljon, hanem egyrészt vagy azon gondolkodik, hogy honnan szerezzek ehhez meg információt. Kérdezzem, ne kérdezzem, kihez menjek? Tehát egy csomó bizonytalanság van, akkor elkezd másokat megkérdezni, akkor az ilyen szünetekben, a konyhában emberek beszélgetnek valamiről nyilván a helyet, hogy dolgoznának, de itt igazából mindenki megpróbálja kiegészíteni a hiányos információit. Tehát egy csomó idő elmegy azzal, sokkal több megy el ezzel, mint 15 perc. per nap. Hát hogyha mondjuk egy vezető leszámolná, hogy az emberek mennyit beszélgetnek arról egy héten, hogy mit is kéne csinálni, akkor megdöbbenne azon, hogy mennyivel egyszerűbb lenne tényleg egy ilyen heti indítót, illetve egy napi indítót berakni, és akkor az emberek a teljesítményre tudnának koncentrálni, és nem arra, hogy egész nap az infók után szaladgálnak, mert megpróbálják egyeztetni, hogy ez az én dolgom, vagy a te dolgod, vagy ezt kinek kell megcsinálnia.
1: És nyilván ugye az elején senki nem kívánja, hogy ott üljön ezen a beszélgetésen, mert ez mindenkinek egy kis feladat és felkészülése jár, de sokkal jobban tudom utána én is végezni a feladatomat, ha tisztában vagyok vele, hogy mit akarok ma csinálni. Mert ha én kitűztem azt a célt magamnak, mai nap ezek lesznek a feladataim, én szerintem sokkal hatékonyabban és jobban lehet bárkinek dolgozni. Kevésbé fog bekövetkezni az, hogy én most elvesztettem az én fókuszomat, én most inkább pörgetek valamit, inkább kimegyek dohányozni, inkább más csinálok, mert tudom, hogy be van írva, és az úgy van tervezve, és én annak idén láttam ezt a saját naptáramon is, hogy elkezdett frusztrálni, amikor már az a feladat jönne, de még mindig mással kell telefonálni. Tehát ezért kell egy kicsit rugalmasan kezelni, nem egy ilyen kőbevésre dolog, ha csak nem azt mondtad mindenkinek, hogy ekkor kerekperec föl fogod hívni, tehát az egy másik dolog, de ott is lehet félbeszakítani a beszélgetést, de ha ígérsz valamit, akkor azt érdemes betartani, beütemezni, és ha már azt érzed, hogy túl sok, akkor elkezdeni lazítani. Ezeken a célokon szerintem legalábbis ez egy ilyen hatékony átmeneti időszak tud lenni.
2: Mert az előbb említetted ezt a folyamatokat, ez is egy ilyen ködös megfogalmazás, hogy mit jelent az, hogy folyamat leírások. Hát körülbelül azt jelenti, hogyha mondjuk egy tájfutónak azt mondják, hogy van, mint amilyen egy órája, és érintenie kell 10 különböző állomást, de ha az nem nincs lesorszámozva, hogy neki ezt milyen sorrendben kéne lefutnia, és nem az egyesből futna a kettesbe, hanem először elfutna a 9-esig, majd vissza a 7-esre és ide-oda, akkor nyilván nem tudná azt egy óra alatt megcsinálni azt
1: és
2: a távot.
1: Furán is néz ki ez a térképen, ha most így elgondoltam, és fussd le a Balatont körbe, és így elkezdeni össze-vissza. Aztán most átmegyek Tihanyból a másik oldalra, ott is futok egy picit, onnan visszakocsikázok, megint átmegyek.
2: Igen, és egyre többen használunk ilyen úti tervezőt, amikor megyünk egy autóval, akkor sem az van, hogy jó, hát elindulok valamen, aztán vagy lesz valami, hanem nyilván beütök egyből valamit, vagy a vészbe, vagy valami, és akkor látom, hogy még a leggazdaságosabb útvonal. Tehát igazából a folyamat leírások, hogyha most nagyon egyszerűsíteni kell, akkor azt mutatja meg, hogy egy ember abban a munkakörben, mondjuk egy hét alatt, vagy egy hónap alatt, milyen állomásokat kell érintsen.
1: Akár ismétlődőlegesen.
2: Így van, akár ismétlődőlegesen, mit kell azon a ponton neki teljesítenie, hol kezdődik, hol kell átadni a stafétát valaki másnak, és az már onnantól nem neki kell vele futnia. És hogyha erre csak egyetlen egyszer rászálljuk az időt, meg időnként arra persze, hogy igazítsuk ezeket a folyamatokat, mert nyilván jön egy új ember, az kicsit másképp csinálja, vagy pont ez a probléma, hogyha nincsenek ilyen leírások, akkor gyakorlatilag mindenki egy kicsit másképp csinálja a munkáját, és nem lehet összehangolni. Úgyhogy erre nyugodtan rá lehet szállni az időt, tehát hogyha mikor a teljesítmény szakaszra gondolunk, akkor ugye ez a lényeg, hogy számszerű elvárások, legyenek azonos szabályok, és valamilyen rendszer, amiben az emberek ugyanazt a távot ugyanolyan formában futják. Ugyanakkor nyilván kell valamilyen szempontból az emberek személyiségéhez is ezt igazítani, mert ez is mindig egy probléma, hogy jó-jó rendben van, akkor ezek az elvárások, de az emberek azért egyénenként eltérőek.
1: Még szóba szokott kerülni az is, hogy hát ő sokkal jobban csinálja, rá terheljünk többet, legyen nagyobb szám, és akkor ő egy idő után már azt fog érezni, hogy a többieknek kevesebb is elég ugyanahoz a...
2: Fú, és ez mennyire frusztrálja az embereket, amikor úgy érzik, hogy ugyanazért a munkáért, vagy ugyanazért a pénzért, ez az egyik legnagyobb fájdalma az embereknek, hogy ugyanazért a pénzért mindenki úgy érzi, hogy ő többet dolgozik.
1: Igen. Meg ugye még ott van az is, amikor a kultúra kezd kialakulni, és hogy a legtöbb cégben akkor mondanak ki valamit, amikor baj van. És nem beszélnek róla közben, ugye nincsenek meg ezek a feladatok, határok, meg nincs meg ez a teljesítményértékelés, ami megint most így bedobva ilyen bombaként, hogy oké, hogy hétközben meg milyen KPI-okat, meg milyen számokat állítunk föl annak, hogy működjön, de ott vagyunk, hogy a teljesítményértékelés, azért minden évben egy kollégával is meg kéne csinálni, hogy ő hogy érezte magát a cégnél, mit csinált, hogyan értékeli az ő saját munkáját, és nem csak a munkájáról, hanem hogy a csapatba való beilleszkedése, a céggel való együttműködése, hogy milyen fejlesztéseket, fejlődéseket szeretne akár ő a saját életében is. Egy csomó minden, ami befolyásolhatja ugye a végén egy értékeléssel a vezető is, hogy ő is leírja, hogy ő mit gondolt, és mit látott annak a személynek a munkájáról.
2: Hát ez így van, és minél nagyobb a létszám, és minél régebb óta dolgozunk együtt, annál nehezebb egy új embernek beilleszkednie. Tehát annál kevésbé egyértelmű, vagy magától értetődő, hogy mi az, ami történik körülötte, és persze, aki bejön a csapatba, az megpróbál ennek ugye megfelelni. Ezért nyilván, hogyha azt fogjuk megkérdezni, hogy na, akkor ez itt a te munkahelyed, ezek itt a feladataid, itt tudod aláírni a munkaszerződésedet, erre van az étkező, erre vannak a dolgok, van kérdésed, és akkor nyilván az lesz a válasz, hogy hát nem, de hogy is, hát minden érthető, és akkor megpróbálja.
1: Legközelebb a kilépésnél találkoztam.
2: Egyébként ez tök jó, hogy mondod, mert a teljesítményhez, meg ehhez az együttműködéshez az is hozzátartozik, hogy ne legyen túl magas a fluktuáció, tehát hogy az emberek ne pörögjenek ki túl sokat a cégből, mert minden egyes embernek az elvesztése az nagyon kemény milliókba kerülhet. Tehát, hogyha vagy van egy kulcsemberünk, akit nagyon régóta dolgozik velünk, és nem figyelünk rá ezeken az ellenőrzési pontokon, és tényleg nincs vele negyed évente, vagy fél évente egy ilyen, tényleg egy ilyen félórás csekkolás, hogy ő most hol tart, hogy érzi magát, miben változtak a motivációi, akkor tényleg azon, hogy már csak a kijáratnál találkozunk vele, és hogyha onnan kimegy, az ő pótlása, Az nagyon kemény pénzekbe kerül. Ugye van egy ilyen mondás, hogy egy embernek a pótlás az körülbelül 3-5 havi bruttó fizetésnek megfelelő, mert egy új ember kb. Ennyi idő múlva kezdi ugyanott a teljesítményt nagyjából megközelíteni. Minél régebb óta van velünk az emberünk, és minél bonyolultabb a munkaköre, ez annál hosszabb idő. Tehát lehet, hogy akár 6-8 hónap múlva lesz ott valaki, ahol az előző ember.
1: És a jó ember hamarabb fog elmenni, mint a lyukas kerék. Szokott ilyen lenni, és akkor egy kicsit ilyen furán, ilyen döcögősen képzeljük el az autót, hogy minden lyukba belemegyünk, és így szét akarunk esni. De ugye ide tartozik picit akkor ez a kultúra is, hogy a kultúrát nem kimondod, hanem megéled minden nap. Tehát az a vállalkozás, ugye nyilván egyrészt a teljesítményünk is nagyon fontos, oké, legyenek ilyen számok, mert mindenféle jó dolog, de hogyha nincs meg az a közös kultúránk, nincs meg az, hogy hogyan beszélünk egymással, hogy mi fér bele itt a cégen belül, cégen kívüli kommunikációban, mi nem fér bele, milyen mintái vannak a vezetőnek hozzájuk, hogy tudunk kapcsolódni, közösen, hogy érezzük, létezünk együtt, van-e bármilyen célunk amúgy, mert ez is egy ilyen nagyon jó pont, hogy a céges kultúrába beilleszkedik, nyilván annak nincsen általában mondjuk vállalkozása, tegyük föl, ez egy ilyen nagyon szűk keresztmetszet legyen, hogy akinek így azok a saját céljaiban, ő nem érzi magát arra készen, nem akarja ezt a kockázatokat fölvállalni, de attól még lehet az életben célja bármilyen. És ő tud kapcsolódni egy másik embernek a céljaihoz, és akkor ezekből lesznek a legjobb kollégák is, akikkel közösen tudjuk ugyanazt a célt megvalósítani, mert én elképzeltem az én víziómat, és ezt egy kulturális cégkultúrába beviszem, és az azért befolyásoló tényező.
2: Hát igen, és ezért szerintem ez egy nagyon fontos visszakanyarodván az elejéhez, hogy alaposan gondoljuk meg, hogy akarunk-e tényleg építeni csapatot, vagy pedig összeállunk azonos értékrendű, és azonos kompetenciai, azonos szintű emberekkel egy ilyen társas viszonyba. Tehát, hogy akarunk építeni egy hierarchiát, amiben egyre több időn fog arra elmenni, hogy embereket irányítsak, visszajelzést adjak, tehát az emberekkel foglalkozás egy idő után rengeteg munkát fog igényelni, vagy pedig én inkább egy olyan alkatú ember vagyok, aki azt mondom, hogy én egy partneri kapcsolatban jobban el vagyok, és összeállok 3-4 nagyjából velem egy szinten teljesítő, azonos munkastílusú emberrel, és nem akarok egy ilyen egyértelmű hierarchiát építeni, mert én a munkámmal akarok foglalkozni, és csak kismértékben akarok ezzel az egész vándorcirkusz működtetésével foglalkozni, mert nagyon sokan ezért nem szeretik vállalni a vezetői posztot, mondjuk tipikusan ilyen informatikai cégeknél, amikor valakit ki akarnak nevezni, mondjuk ilyen csoportvezetőnek, akkor azt mondja, hogy bocs, ne haragudj, de én nem akarok a kollégáim lelkével foglalkozni, mert én azért jöttem ide, hogy fejlesszek, meg programozzak, és nem akarok más emberekkel ennyi időt eltölteni. Tehát, hogy az egy fontos önismereti pont, hogy ismerjük azt fel még az elején, amikor még egyedül vagyunk, hogy akarunk egyáltalán egy csapatot építeni, mert céget attól még lehet építeni, de az nem jelenti azt, hogy nekem nagyon sok emberre lesz szükségem, lehet, hogy csak 2-3-ra, és akkor ez alapján kell megterveznünk a szervezetünket. Nem kell feltétlenül egy több emeletes házat építeni, mert lehet, hogy egy vízszintesen jobban szétterülő házban jobban fogjuk magunkat érezni, mint egy 5 emeletesben, ahol állandóan föl le kell szaladgálni a lépcsőn, és a végén azt érzem, hogy nem tudok pihenni a saját lakásomban, mert annyi lépcsőt kell megmásznom minden nap. Szóval ez egy fontos döntés az elején.
1: És ugye lassan elérkezünk a vége felé a mai napunknak, és beszéltünk minden négy területről igazából. Ez a négy terület volt ugye az elején, hogy kell egy ember, de mégis hogyan és miként kéne az első embert megszereznünk. Szóba kerültünk a szerepekkel és a felelősségekkel is, hogy pontosan mit és hogyan kéne meghatároznunk. Beszélgettünk ugye most a teljesítményekről és az értékelésről, motivációról, és beszéltünk a cégkultúráról is, meg az együttműködésről, hiszen egy jó cégkultúrában, jól együttműködő emberekkel szuperül tudunk működni. Úgyhogy ha csak egy dolgot vinnénk ma el magunkkal, akkor én így fogalmaznám meg, kérlek majd javíts ki, hogyha te máshogy gondolod, hogy a csapatépítés nem attól lesz sikeres, hogy többen vagytok, hanem attól, hogy a tisztában működik a vállalkozás, együtt működtök, és jobb lesz a teljesítménye és a fejlődése és a cégnek, vállalkozásnak.
2: Tökéletesen egyetértek.
1: És ugye egy kérdést szoktunk mindig bedobni, hogy na vajon akkor egy vállalkozó cégvezető, vagy akár, hogyha most mi vezetőként vagyunk egy cégben, hogy hol tart most a te céged, te vállalkozásod, melyik a következő lépés nálad? Te az első embert keresed, vagy a feladatok tisztázásában vagy elakadva esetleg? Teljesítmény mérésével vannak gondok, vagy éppen nincsenek gondok, mert nincs mérésem, úgyhogy még nem merült föl ez a dolog? És ott kéne egy kicsit jobban fejlődni? Vagy kultúrát kialakítani kéne a vállalkozásban? Melyik terület lenne az, ami leginkább érdekes lenne számodra? És ezzel kapcsolatban nyugodtan akár e-mailben is írhattok számunkra, szívesen beszélgetünk mélyebben, bővebben ezekről a témából a sávváltásukat poptarisznya.hu-n. Szépen így fölhangsúlyoztam .hu-n. És ott bármikor szívesen fogadunk megkeresést, néha szoktunk levelet kapni és válaszolni is, vagy akár itt adásba is úgy építjük fel a témánkat, hogy azokra a kérdésekre választ is tudjunk adni. Úgyhogy ez volt ma a sávváltás az üzletben a Poptarisznya rádióban. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottatok. Idén továbbra is köszönöm, hogy te ilyen szakmailag mindig így hozzá tudsz tenni, és nekem én nagyon élvezem, mert egy csomó gondolatot felhozol bennem, úgyhogy én imádok így beszélgetni veled.
2: Én is nagyon köszönöm, és én is üdvözlök mindenkit, további szép estét.
1: Úgyhogy további szép estét, és találkozunk hamarosan, legközelebb, itt a Poptarisznya rádióban.
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: hitlistanya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: 0-8-2.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
3: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

2, 1, maybe, perhaps, yes, maybe, perhaps, yes.